0: viccest és dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben csapadék előfordulhat. A felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hoztunk egy pár érdekes tényt a Mariana árokról. A bolygó felszínét borító óriási víztömeg a világtenger összterülete meghaladja 362 millió négyzetkilométert. A világoceán 1000 méteres vízmérség alatti régiója alkotja a mélytengeri birodalmat, a Föld legnagyobb és egyben legszélsőségesebb élőhelyét.
1: 11.034 méterével a Föld legmélyebb pontjának mondhatjuk a Mariana árkot. A csendes óceán délnyugati medencéjének peremén, Japán közelében, Tokiótól mintegy 2400 kilométerre, az azonos nevű Mariana szigetektől keletre található. Mint minden mélytengeri árok, két egymással ütköző kőzetlemez találkozásánál alakult ki. Először 1875-ben mérték meg a mélységét, ekkor még csak 8164 métert tudtak beazonosítani, mára már ezt a számot jócskán meghaladták a későbbi adatok.
0: A tenger legmélyebb pontján kevesebb ember járt, mint a Holdon. Ez is azt tükrözi, hogy még nem nagyon kutakodtak a sok-sok tonna víz nyomása alatt az emberek. A rájuk nehezedő víztömeg miatt páran vállalják el ezt a kockázatos és rizikós utat, de akkor is csak speciális tengeralattjárókkal. Amely kíváncsivá tehet bárkit mégis, mi van a legmélyén és miért ilyen veszélyes?
1: Elsősorban a nyomás nehezíti meg az odavaló eljutást, valamint a körülmények sem könnyítenek a helyzeten, ugyanis a csontok feloldódnak ebben a mélységben. Halljuk be, ez a tény sem túl biztató. Így csupán feltételezhetjük a gerinces állatok hiányát. Ellenben vannak bizonyos állatfajok, amelyek alkalmazkodtak a túlélésért cserébe. Tehát az élőlények testszövetei igen nagy mennyiségben tartalmaznak vizet, a medúzáknál ez az érték meghaladja 95%-ot, de például az emberi testszövetek 63%-a is vízből épül fel. Az ajzattól nem messze találhatóak például rákok, halak, esetleg világító ragadozók. Hasonlítanak az általunk ismert tengeri állatokhoz, ám sokkal rondábbak és ijesztőbb külsővel rendelkeznek.
0: Azonban az eddig elhangzottak nem valótlan állításokra vannak alapozva. Több tudós vagy felfedező alátámasztotta, mi folyik odalent, és nem csak a víz. William Webb nem hezitált, bulvár gömböt tervezett, és ezzel ereszkedett le. Később újból megismételte a kutatást, ezúttal nem egyedül, hanem Otis Barton társaságában. Mire együtt pislanthattunk volna, már a tenger megszállottjai Jacques Picard és Don Welsh 1962-ben egy amerikai expedíció keretén belül elérték a Mariana árok legalját. Övék a megtiszteltetés, hogy elsőként, egyben utolsóként pillanthatták meg a közel 11 000 méteres feneketlenséget.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: Átliget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
1: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is. Így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smartliget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
2: Az egész ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogató kiszolgálásához szükséges. A Smartliget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
1: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót.
2: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 ezer eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
1: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
0: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Mindig velem van a baj.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál-e edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az ARAK, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísérte egészen középiskola talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csínyát, bínyát, és utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés ezer meg egy ága. Itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről, tényleg én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek el érjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsinyek, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.

0: 95.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Harvard of Infigem középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba, még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna halgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
0: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a Hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hype-olt cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
0: Mik is azok a hype-olt márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hype-olt nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsúcsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádióta is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs, tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk, ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Torik, Pleťkár i Šotezeny.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este Hotodizi. Hello. Ez a Táskarádió esti sója. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
4: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki maguk a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A 3 napos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
4: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első 3 helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
4: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen szíjózanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelögtél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban, biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 2 szál cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Sem vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hector elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a brit szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal kezdték

Az elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is el.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 000 példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Common Stager listáján, és több mint 200 000 példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit akar, hogy maguk készítik saját dalaikat, dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve ARMY. Az ARMY szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Dia Jabel hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy visszató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táski Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első, a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt előhívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes frontembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakma is szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban, azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni, ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk, énekeltem az általános iskolában, a kórusban, ott szólót is énekeltem, tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok, de az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó volt a nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg, amikor apukám elvitt az első céllövöldébe, na hát, és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkertfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem értek el. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen-t játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queen-t fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queen-t játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, hogy zenélni akarunk, Queen-t játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan, elég sikeresek lettünk, ezt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni. És akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolája, és akkor én erre elmentem. Még a külker utolsó hónapjaiban ez a dolog elindult, tehát mielőtt lediplomáztam volna, én már jártam egy újságíró iskolába, és az meg nagyon tetszett. És akkor lediplomáztam, akkor nem bankban kezdtem el dolgozni, hanem az egyik tévénél. Akkor még nem volt olyan sok tévé, mert akkor még csak ugye 20 évvel, 24 évvel ezelőtt voltunk, akkor még csak egy nagy tévé volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott dolgoztam.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja előtt feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretetteljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik, ellenséges érzését elfoltja vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegrovasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észrevekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodás tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra, nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja aszerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél?

0: boldog távol.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
2: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
1: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
2: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
1: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
9: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hunkdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97.5 All the time. Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzus kontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között.

0: vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés, korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból. És a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért

0: És alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffeinfogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt.
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozári Lenke, Albert, Brigitta és Farkaséti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
1: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett a bajuk. A következő pedig az, hogy megölelik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
2: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
0: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
1: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az órán származó valadékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
2: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak WC-t. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
0: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Míg ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
1: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
2: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
0: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
1: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával.
3: 9, 2, 5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Bocaratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindli a négyzeten, Sam és Kat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem el, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegybenjárás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kucsisa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetáriánus.
1: A Monopoly soha nem tudja megunni, bármilyen hosszú játékról is legyen szó.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kobor állatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kiedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 32 06 53 72, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kié lehet a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntét a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél az tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ezt csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdi kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne. És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, ne haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára, arra nincs, de a mikrocsip adatokba szerep. Szóval nem fogjátok elhinni, az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek, mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakadtam a kutyámba, ne adjék, bármi történik. a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol. Mert ugye szintén találtam egy kutyát történetben, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik-e esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbi és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlást, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célra alkalmazott, kézben tartható konkáv lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: 97.5 Táska

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A tájegység kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már-már szürreálisan szép. A mesébe élő gletsertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersztek településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában, és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterre-fok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finisterre az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámai ilyen csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.

0: 97.5 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A fekete lyukak érdekessége. A fekete lyukak az univerzum legrejtélyesebb és legizgalmasabb objektumai közé tartoznak. Ezek olyan égitestek, amelyek gravitációs vonzása rendkívül erős, így még a fény sem képes elhagyni őket. A fekete lyukak tanulmányozása nem csak a csillagászatban, hanem a fizika alapvető kérdéseinek megértésében is kulcs szerepet játszik.
1: A fekete lyukak többféleképpen is kialakulhatnak, de leggyakrabban nagy tömegű csillagok életének végén jönnek létre. Amikor egy ilyen csillag kifogy az üzemanyagából, magja összeomlik saját gravitációja alatt, és ha a tömeg elég nagy, fekete lyuk keletkezik. Az ilyen csillagok összeomlása során a téridő annyira megkörbül, hogy egy eseményhorizont nevű határ alakul ki, amelyen belülről semmi sem képes kijutni.
0: A fekete lyuk vonzása a saját belseje felé vonz minden tárgyat vagy energiát, vagyis a szingularitás felé. A szingularitás az energia tömörülése középen, ahova minden elnyert energia és anyag megy. Itt a fizika törvényei már egyáltalán nem érvényesek. Ez pontosan a fekete lyuk közepe, vagyis túl van a horizontvonalon, ami lényegében a fekete lyuk felszíne, nem szilárd anyag, és semmi nem juthat ki belőle, még a fény sem.
1: Mivel a fekete lyukok maguk nem bocsátanak ki fényt, közvetlenül nem láthatók. Azonban jelenlétüket közvetett módon észlelhetjük, például a körülöttük lévő anyag mozgásának megfigyelésével, vagy a gravitációs hullámok detektálásával, amelyek fekete lyukok összeolvadásakor keletkeznek.
0: Ha egy ember egy fekete lyuk közelébe kerülne, rendkívül erős gravitációs hatásokkal kellene szembenéznie. A fekete lyukhoz közeledve az emberi test különböző részeire eltérő gravitációs erők hatnának. Például, ha lábbal erőre zuhanunk, a lábainkra erősebb gravitációs vonzás hat, mint a fejünkre. Ez az árapály erő a testet megnyújtja, és végül szétszakítja, amit spagettifikációnak nevezünk, mivel egy majdnem végtelen hosszú tésztaszállá nyújtja a tárgyakat, szósz nélkül.
1: Az eseményhorizont az a határ a fekete lyuk körül, amelyen belülről semmi sem képes kijutni, még a fény sem. Ha valaki átlépi ezt a határt, a külvilág számára láthatatlanná válik, és az időérzékelése is megváltozik. Az eseményhorizont átlépése után az illető elkerülhetetlenül a fekete lyuk középpontja, a szingularitás felé zuhan, ahol a tér és az idő fogalmai elveszítik értelmüket.
0: A fekete lyukba zuhanás túlélése gyakorlatilag lehetetlen. Az extrém gravitációs erők és a spagettifikáció miatt az emberi test nem maradt a tépségben. Ezen kívül a fekete lyuk belsejében uralkodó körülményekről nagyon keveset tudunk, de a jelenlegi fizikai ismereteink alapján ott az élet nem lehetséges.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén, ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma szeles időben csapadék előfordulhat. A felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy a kutyák is tudnak kommunikálni? Kedvenceink egész testükkel kommunikálnak, és nem csak a kutyatársaikkal, hanem velünk, emberekkel is. Bizonyára mindnyájan gondoltunk már arra, hogy hogyan beszélnek a kutyák egymással, és milyen jó lenne megérteni négylábú kedvenceink nyelvét.
1: Ha megértjük, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, sokkal figyelmesebb és jobb gazivá válhatunk. Aki igazán jól ismeri a kutyáját, az tudja, hogy milyen hangulatban van és mit szeretne kedvence. Például, amikor hazaérkezek, látom a kutyámon, hogy mennyire boldog, csóválja a farkát, és lelkesen ugrál és ugat, sőt, néha még nyűszik is izgatottságában. Ha bemegyek a házba, addig nem is hagyja abba az ugatást, amíg ki nem megyek hozzá, vagy el nem viszem sétálni.
0: A kutyák kommunikációja, mint a legtöbb állaté, javarészt testbeszéddel zajlik. Sokan el tudnak mondani egymásnak azzal, hogy hogyan tartják a fülüket, vagy milyen módon mozgatják a farkukat. Az összetett kommunikációjukban viszont néhány hangjelzés is kulcsfontosságú szerepet játszik.
1: Ha a kutya stresszben van, megnyalhatja a száját, lábát vagy mancsait. Ilyenkor ezzel próbálja magát megnyugtatni, vagy ha egyik lábát kissé felemelve ül, az is lehet a stressz jele, bár békítő szándékot is jelenthet. De az ugatásnak is rengeteg fajtája van. Például a kedvencünk veszélyt érez, akkor sokkal gyorsabban ugat.
0: De a kutyák boldogságukban is ugathatnak, például ha meglátják a gazdáját. A morgás nem csak agressziót jelenthet, de a meglepődést is, bár ilyenkor egy kicsit magasabb hangon morog, ami inkább közelebb áll a csaholáshoz. Sőt, akár csak az én kutyám a játék hevében is moroghat.
1: A vonyítás is nagyon gyakori kommunikációs forma a kutyáknál, ami általában azt jelzi, hogy kedvencünk magányos és társa van szüksége. De vannak olyan kutyák is, mint például a legtöbb huskyk, akik szimplán szórakozásból vonyítanak. A nyűszítés is többféle dolgot jelenthet, nem csak a félelem és fájdalom, de izgatottság vagy boldogság is lehet az oka.
0: A legtöbb ember azt hiszi, hogy mikor a kutyák lihegnek, azt csak azért csinálják, hogy testhőmérsékletüket szabályozzák, viszont az az is jelenteti, hogy stresszelnek vagy esetleg izgatottak.
1: A kutyák testbeszédének megismerése minden kutya tulajdonos számára elengedhetetlen. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kommunikál a kutyánk, amit csak úgy tehetünk meg, hogy odafigyelünk rá és sokat foglalkozunk vele.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ha nincs vakbél, nincs Parkinson-kor sem.
1: A féreg nyúlvány korai eltávolításával csökken a Parkinson-kor kialakulásának kockázata. Állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
0: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
1: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
0: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták.

0: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
1: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
0: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg,

0: és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyvesztését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életünkben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn-betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen az előtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót. 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló mínusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki. 97. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengeteg féle és stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet tejelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban.
2: 97.5 All the time. Táska.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobbakját is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy sunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhatsz semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna. És utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
5: Van babonád az előadás előtt?
2: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne roncsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.
5: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Töreki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai pop-rock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levinnel elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később bandatagjait, Jess Carmichaelt és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kislázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Q magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient drog kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentora a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégis csak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: 9, 7, 5, Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.

0: Ktorík, Pleťkák, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hunkdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Ébredj ezzel!

is beleférsz, ez a Wekker, a mikrofonoknál pedig Sarf Janka, Bali Villő és Hedvig Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy krumpiba rejtett nyomógombos telefonokat próbáltak bejutatni egy budapesti börtönbe, és arról, hogy elveszett várost fedeztek fel lézerrel az őserdő mélyén. De előtte hallgassuk meg Ella Langley-től a Choosing Texas-t.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. Az elveszett város, amit lézerrel találtak meg az őserdő mélyén. A régészeket csokolta az a felfedezés, amely a LIDAR lézer alapú távérzékelés technológiájának köszönhetően látott napvilágot Ecuadorban, az Amazonas sűrű esőerdője alatt. A kutatók egy olyan 2500 éves gigantikus városi hálózatot fedeztek fel, amely teljesen átírja Dél-Amerika történelmét. A sűrű növényzet miatt eddig láthatatlan földművekből, utakból, piramisokból és lakónegyedekből álló komplexum egykor több tízezer embernek adott otthont.
1: Kik is voltak azok a régi népcsoport, akik ilyen fura piramisokat építettek, ilyen lépcsős piramisokat?
0: Egyiptomiak?
1: Normáliseket. Az asztékok éltek ott biztos.
0: Na hát nem én vagyok az emberetek, mert én ezeket nem tudom.
1: Egyiptomiak persze, ők nem lépcsőset építettek, hanem egyeneset.
0: De tudjátok, hogy milyen Tomi?
2: Mi?
0: Tudjátok, hogy milyen Tomi? Egyiptomi. És az egyiptomi, ugye az egy becézés, mert amúgy a rendes név az az Egyiptomás. Na jó, ez most reggel egy kicsit sok volt.
2: Mindjárt megyek vissza aludni.
0: Minden esetre amúgy nem tudom, hogy ez így mennyire úgy igazi, tehát hogy valós, mint ez olyan, mint a víz alatti város. Mi a víz alatti város?
2: Atlantis.
0: Atlantis. Ez is ilyen.
2: Hát jó, de az Atlantis az nem az van, hogy az ilyen teória jellegű dolog, és nem találták meg. Ez meg nem az volt, hogy konkrétan oda mentek, aztán megtalálták.
0: Hát azt mondták, hogy
1: kis lézerre.
2: Tehát, igen, hogy lézeres cuccal megtalálták, de hogy oda is mentek, és úgy...
0: Ecuadorban még hozzá.
2: Ecuadorban, Dél-Amerikában.
1: Mivel így nem annyira kaptunk semmilyen bizonyítékot, ezért ugye sosem tudhatjuk normálisan, hogy tényleg megtörtént-e.
0: Hát amúgy nem tudom. Amúgy én
2: most Atlantisról van szó, vagy
0: nem,
2: erről?
0: Szerintem erről.
1: Ezt mondták, most ki tudja, hogy ez tényleg igaz.
2: De nincs leírva, nincs ide leírva, hogy konkrét bizonyíték, meg gondolom, mit tudom én, de szerintem mondjuk, hogyha lehet, hogy az egész hírt még olvasok, vagy ilyen több forrásból, vagy nem tudom, de nekem valahogy úgy jött le, hogy a növények eltakarták ezt a várost, és utána ezzel a lézeres cuccal vették észre, és aztán oda mentek, és jé, tényleg ott a város.
0: Igen, mert...
2: Tehát én itt dolgoztam fel, szóval, hogy van rá bizonyíték, mert konkrét oda ment valaki.
0: Hát igazából itt azt írja, hogy ugye a sűrű növényzet miatt eddig láthatatlan volt. Szóval, hogy...
2: De hát akkor az konkrét fizikailag ott
0: igen,
2: van.
0: Igen, és akkor értek, hogy egykor több tízezer embernek adott otthon. Tehát akkor szerintem egy teljes mértékben így
2: igen, tehát hogy ez akkor csak... Eddig nem látszott a növényzet miatt, meg az ilyen benő dolgok miatt, aztán most már látszik, mert a lézeres cuccal észrevették, hogy ott van valami.
1: És akkor most már kezdtek így kutatni a bokrok között, hogy jé, itt egy téglazalab.
2: Hát egy komplett város hálózat.
1: Téglazalab, igen, oké, így értettem.
0: Írjátok meg nekünk, hogy nektek erről mi a véleményetek, és hogy ti hisztek-e az ilyenekben, és szerintetek tényleg ott van ez a város hálózat. Minden esetre mi most megyünk tovább Disco Lines-tól a No Block Boys-zal. X on my

0: 95.5 táskarádió, te is beleférsz. Krumpiba rejtett nyomógombos telefonokat próbáltak bejutatni egy budapesti börtönbe. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálták be a börtön területére. Az átvizsgálás során a két külön alkalommal áthajított zöldségekből összesen 10 darab kisméretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Szerintetek mi lehetett ezzel
1: Szerintem
0: a cél?
1: Szerintem a SIM-kártyát az külön a paradicsomokba dobálták be.
0: Miért volt a paradicsomokba?
1: Nem tudom, mert azt lehet jól dobálni.
2: Egyébként én is azon gondolkodtam, hogy lehet az volt a cél, hogy először jutassuk be a telefont, aztán majd a SIM-kártyát, ha ez bevált, akkor a SIM-kártyát valahogy később. Bár...
3: A SIM-kártyát pokkonba rejtették, és megdobálták őket pokkonna, mint a filmekben.
0: De nem lehet az, hogy most ez lehet, hogy nagyon furának fog hangzni, meg ilyen nagyon lemaradottnak.
1: Hagyjál, az előbb dobtam be a pokont.
0: De nem, vannak olyan telefonok, amikben nincsen SIM, nem? Én úgy tudom.
2: Amit, hogy
0: hát ezek az ilyen eldobhatós telefonok,
1: igen,
0: amiket
1: de abba is van
0: a filmekben használnak, és akkor azzal telefonálnak, hogy ne tudják lekövetni.
1: Csak abban kiveszik a SIM-kártyát.
2: Igen, nem, abba is van SIM-kártya, de abba valamilyen, tehát az ilyen egyszer használatos, azért eldobható telefon. Ah. De szerintem abba is van SIM-kártya, hogy tudj vele telefonálni, csak az
1: mert
2: ilyen...
1: Mert SIM-kártya nélkül nem tudsz.
2: Ilyen, hogy ilyen. Wow.
0: Nekem előtt ugye Topi volt az első, amikor így eszembe jutott, az a süti, amiben a reszelőt tetszik bele. Tudjátok?
2: Ja, igen, amikor tortában sütik reszelőt.
0: Igen, vannak a mesék, ilyen,
2: azért rajzfilmekben.
0: Igen, és akkor a rácsok közül kireszelik magukat.
2: Igen, mondjuk, nem tudom, ismeritek a kacsa meséket?
0: Igen, persze.
2: Abba is van egy.

0: gyerész, abban is van egy gyerész.
1: Pont amúgy nemrég néztem utána, vagy hát láttam egy ilyen, nevezzük dokumentumfilmnek, arról az úrról, most nem tudom a nevét, aki háromszor szökött meg a börtönből. Valamilyen nagyon nehezen megszökhetős börtönből.
2: Hát nyilván mindig abból szöktek meg, persze.
1: Hát amúgy őszintén szóval én ezt így elképzelhetőnek tartom, meg így szerintem ez így megtörtént, de hogy amúgy annyira durva, hogy azt hiszem ő mindegyik alkalommal igazából nem kiásta magát a WC lejárón keresztül, nem a kanállal az ágya alatt ásta, hanem konkrétan beolvatta a dolgozók közé. Tehát egy ilyen hét.
2: Ez a leglogikusabb.
1: Konkrétan az egyiknél kisétált az ajtón. De most konkrétan képzeljétek, hogy kisétált az ajtón. Szóval, hogy...
0: Hát gondolom, mindenki inkább... Amúgy erre kíváncsi lennék arra.
2: Lehet, hogy mindenki inkább figyeli a földet, amikor ássák ki magukat, meg az ablakokat, amikor tudik ki, és senki nem figyel arra, hogy kisétál ki az ajtón.
1: Amúgy igen, de most komolyan, és ez amúgy tökre...
2: Ez a folytos pszichológia.
0: Meg gondolom, igen. Hogy nyilván, tehát mondjuk egy őrnek az a feladat, hogy odafigyeljen az emberekre, nem az, hogy memorizálja az összesnek az arcát.
1: Igen.
0: És nem fogja észrevenni, hogyha az egyik éppen nincs ott, ahol nem tudom,
2: idő után biztos, de igen. Érted?
1: Viszont van olyan ismerősöm, aki...
2: Börtökött a börtönbe?
1: Nem. Börtönbe dolgozik, és ott nagyon komoly átvizsgálások vannak ám. Tehát, mint hogy így a dolgozók részéről.
0: Jó, igen,
1: szóval, hogy nem tudom, hogy ott ez így hogy működött, de azt tudom, hogy így kísérlet az ajtón, és utána elfogták, de aztán megint megszökött, de most már nem emlékszem, hogy szökött meg.
2: Biztosan kieste magát kiskanállal.
1: Hát tuti.
0: Az egyik, a háromból az egyik biztos úgy volt.
1: Elképzelhető. Minden esetre mi most menjünk tovább Raytől, a Where is my husband-től.

0: Döntőbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hongdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programba jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.

0: Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30 ezer forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt jó voltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-ig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is, ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról, oda elkülditek a választ és várjátok a sorsolást.

95.5 Táskrádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Sarf Janka és Hedrik Mira. Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy férfi ellen, aki megpróbált betörni az otthonába, és nyulakat alkalmaznak a rendőrök a szabálytalan rolleresek megfékezésére. Ezeket a témákat mindjárt kivesézzük, de előtte hallgassuk meg Switch Disco és Ella Henderson közösét, a React-et, itt a 97.5-ön.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. Nyulakat alkalmaznak a rendőrök a szabálytalan rolleresek megfékezésére. Új típusú, innovatív élőerő alkalmazást kezdte meg a BRFK a közterületek rendjének megerősítésére és a szabálytalan közlekedők kiszűrésére. A sztori persze jó tréfa azon a videón alapul, ami a napokban jelent meg. Ezen egy szántóföld mellett rollerező srácot láthatunk, akire ráugrott igazából egy nyúl. A srác a válogatott káromkodással küldte el a szegény nyulacskát, bár annyira nem szegény, mert szerintem amúgy ezt a videót szinte mindenki látta, aki magyar, és sőt, aki nem magyar, mert külföldön is elterjedt, de aki esetleg benne van a kicsit a valamilyen média platformon.
1: Mert én nem láttam amúgy.
2: Mi UFO-k vagyunk, Vildő, mi UFO-k vagyunk.
0: Nem
2: vagyunk magyarok, vagyunk külföldiek.
1: Mi nem földi lények vagyunk, mert én nem, velem valahogy nem jött szembe ez a videó.
0: Na, akkor elmesélem. Az a lényeg, hogy volt egy, hát egy férfi, aki nem is ment, azt hiszem olyan 30-al ment rollerre, és egy szántóföld mellett ment, látott egy nyuszit, és elkezdett a nyuszi mellette futni, és konkrétan ráugrott az arcára a férfinek.
1: De oda az arcaig felugrott.
2: Hashtag vérnyúl.
0: Igen. És bár hál' Isten semmi baj nem lett az úrnak, de viszont hát leesett, de volt rajta bukós isak, meg felszerelés. De viszont látszik a felvételen, ahogy konkrétan ráugrik a nyúl, és elesett, és hát valóban válogatott káromkodásokkal illette szegény nyulat.
1: Hát jó, azért bár nem tudom, hogy
2: szegény nyúl is túlélte.
0: A nyúl is elszaladt utána, viszont azóta nekem fel van robbanva a TikTokom, és mindenki teszi ki a videókat, hogy hát, hogy úristen, itt is egy vérnyúl, ott is egy vérnyúl, mert hogy...
2: Tényleg, eltaláltam a vérnyulat.
0: Igen, tényleg.
2: Eltaláltam a vérnyulat.
0: És komolyan mondom, mert hogy az emberek most videózzák le azt, hogy az utak mellett ott vannak a nyulak, de most már láttam múltkor egy videót, hogy valakit egy fácán támadott meg, elkezdte sipkedni a bokáját. Szóval, de amúgy meg ez egy tök jó, mert majd nézzétek meg mindenképp azért a videót, de szerintem ez ilyen tök jó pofa dolog így a rendőrségtől, hogy...
1: Ja, igen, hogy ilyen
2: vérnyulakat képeznek ki.
0: Ja, a rolleresek megfélemlítésére.
2: Jaj, ne.
1: Igen, egyébként ez egy kreatív poén, hogy akkor ezt felhasználjuk, és akkor na, rendőr nyulaink lesznek.
0: Igen, de amúgy utána még interjúztatták is azt a srácot, aki
2: is elmesélt, hogy milyen traumatikus élmény volt, hogy az arcába ugrott egy vérnyúl.
0: Igen,
1: most nagyon-nagyon
0: ötese. Szegény.
2: Annak mi a neve vajon?
1: Nyúlfóbia, fogalmam nincs, de biztos van ilyen.
0: Kíváncsi vagyok, hogy ti esetleg láttátok-e már ezt a videót, vagy ehhez hasonlót. Minden esetre mi most menjünk tovább Olivia Rodrigo

0: 85 a Táskarádió, te is beleférsz. Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy férfi ellen, aki megpróbált betörni az otthonába. Az énekesnő biztonsági kamera felvételekkel is szemléltette a férfi riasztó viselkedését, aki több alkalommal is visszatért az otthonához, és többszöri felszólítása sem volt hajlandó elmenni onnan. A 27 éves Grammy-díjas énekesnő állítása szerint folyamatos rettegésben él, és félti a saját testi épségét a férfi riasztó viselkedése miatt. Amúgy ez szerintem borzasztóan szörnyű.
1: Meg tudom érteni, hogy fél, tehát, hogy így...
0: Hát természetesen,
1: de... Én viszont... is félnék, ha egy random ember állandóan be akarna törni hozzám.
0: Igen, viszont amúgy, hát most hülyén hangzik, de hogy így az ember, hogyha híres, nagyon híres, akkor azzal számolnia kell, hogy lesznek nagyon durván rajongó emberei, de viszont az, amit már a férfi...
2: Ilyen betegesen rajongó emberek.
1: Ilyen függő.
0: Igen, viszont ugyanakkor hát ez a férfi, ez már túllépett egy határt.
2: Mert mit gondoltam, hogy oda megy és háromszor meglátja a Sabrina Carpenter, és akkor beleszeret, vagy feleségül kéri?
0: Vagy nem tudom, megfoghatja a lábát, vagy én nem tudom.
2: Nem tudom, megnyomhatja a talpa nyomát, tudjátok.
0: De ez amúgy...
1: Lehet, hogy csak szimplán ilyen, tehát, hogy kattos, és igazából nem tudjuk, nem fogjuk megtudni, hogy mi járt a fejébe, csak ilyen...
2: Mire gondolt a költő?
1: Igen, hanem csak ilyen Sabrina Carpenter fanatikus.
0: Amúgy én is biztos, hogy rettegésben élnék.
1: Hát igen. Meg igen, jó, ki híres, biztos... Még talán azt is merem mondani, hogy talán minden híres embernek volt legalább egy olyan, hogy valaki ilyen annyira rajongott érte, hogy már ilyen ijesztő szinten. És hogy mondhatjuk azt, hogy jó, ki, hát most, hogy ez a, de most híres vagy ez a számomhoz, de igazából ez nem tudom, nem normális, vagy nem reális, úgyhogy... Úgyhogy ettől függetlenül jogos szerintem a félelme, nem?
0: Hát persze, szerintem, és nekem úgy számomra ez alapjáraton is ijesztő, meg én alapjáraton is már úgymond így tartok azoktól az emberektől, akik közelednek felém, vagy én nagyon hamar közelednek felém, mert nekem kell idő azért, amíg így megszokom az embert. Tehát, hogy az a nagyon...
1: Igen,
0: mert nekem az annyira ilyen alapvetően is visszataszító egy emberben, hogyha jön, és már egyből úgy viselkedik, mint a 2000 éve ismerünk. Uh-huh. Hogyha én is úgy érzem, hogy basszus, tényleg olyan ez a dolog, hogy tényleg olyan, mintha 1000 éve ismerünk, az más. De hogyha valaki...
1: De azért
0: nagyon így, igen. De hogyha valaki nagyon nyomja azt, hogy fú, mi legyünk barátok, meg ízni,
1: Erőlteti,
0: igen, az nekem nagyon visszataszító, és igazából ijesztő is.
1: Igen, igazából az eléggé tud sok lenni.
0: Ha már Sabrina Carpenter és zene, akkor szóljon Marinótól a Devil

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékból 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
0: Ez reklám volt. 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hunkdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A több napos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.

95.7 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Hedrik Mira és Sarf Janka. Most arról lesz szó, hogy környezeti pánikot okozott egy fluoreszkáló jelenség, és arról, hogy találtak egy baglyot, amelyik túl kövér volt a repüléshez. Mindjárt hozzuk a részleteket, de először hallgassanak meg Lola Janktól a Messit. You know

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A bagoly, amelyik túl kövér volt a repüléshez. Angliában, Suffolk megyében a helyiek egy sérültnek hitt kuvikot találtak az árokban. És hát nem akar azért felszállni a madár, ezért elvitték egy madármentő központba. És a szakértők megvizsgálták, de nem találtak se törést, se sérülést, és utána rájöttek, hogy a bagoly egyszerűen túl kövér volt a repülésed, és ezért nem tudott elrepülni. Azért mekkora kubiknak kell ahhoz lennie, hogy nem írja el a saját szárnya a súlyát?
1: Az mondjuk amúgy komoly.
0: Komoly, szerencsétlen.
1: Én csak olyan macskát láttam, aki olyan kövér volt, hogy nem tudott járni.
2: Meg vannak ilyen videók, tehát, hogy ilyen dagadt macskáról, meg dagadt mosómedvéről, de dagadt kubikot még nem láttam. Kis dagi kubikot. Meg ugye általában, tehát az ilyen kis dagi állatok általában úgy lesznek ilyen kis szuki húsik, hogy hát a gazdáig elkényezteti őket, kapnak sok kaját.
0: Egy kubikot most kikényeztetem.
2: Igen, és épp ez az, hogy a kubikot azt csak úgy találták. Szóval nem tudom, azt gondolom, hogy így ez a természetbe alakult így. De hát az mennyit ebben?
0: Lehet, hogy nagyon-nagyon jó helyen fészkelt, ahol pont ott éltek a...
2: Sok kaja volt.
0: Igen.
1: Amúgy
0: és
1: lehet.
0: És akkor hogy szájába másztak a bogarak szó szerint, vagy nem tudom, valami
2: ilyesmi. Vagy az is lehet, hogy titokban valaki ijetette.
0: Azt az inkább elképzelhető,
1: amúgy igen.
0: És akkor hogy közlekedik egy sétál, és tőle így húzza maga után a szárnyát? Így dölöngél, mint a pingvinek.
2: Hát nem kell maga után húzni a szárnyát, mert az attól még, hogy ott van a teste mellett, csak felszállni nem tud vele, de így totyogja, mint a pingvinek szerintem.
0: Akkor azon már nem jut vissza, ahol volt az a sok kaja. Amúgy... Lehet, hogy a sok sétálást a kicsit lefagy, és akkor már tud repülgetni.
1: Amúgy képzeljétek el, hogy én láttam egy olyan cicát, aki olyan szinten kövér volt, hogy már a kis, alapvetően egy pici cicáról van szó, tehát alacsony, de annyira kövér volt, hogy rálógott a hája a lábaira. És olyan, tehát konkrétan gurult az a macska. De úgy képzeljétek el, hogy felállni nagy nehezen fel tudott, és utána olyan volt, mintha gurult volna az a macska.
0: Lehet, hogy ez a kufik is gurul, nem? Így lehet. Meglát mondjuk így, tudod, általában így repülnek a madarak, és akkor meglátnak egy pockot mondjuk, és akkor így lesapnak. Lehet, hogy ő meg úgy, hogy így meglát egy hegyoldalt, regurul, és amikor így meglátja a kis pockot, akkor így rávetődik, és
2: nem,
0: így...
2: Nem tudod, így gurul, és egy kinyitja a szeret, és így...
0: Persze.
1: Vagy nem tud megmozdulni, a földön fekszik, és azt hiszik a bogarak, hogy meghal, és belemásznak a szájába.
2: Én meg megeszi őket, nyom-nyom.
0: Amúgy? Ez ilyen halálcsapdának tűnik.
1: Igen. Ez nem is lehet egy rossz taktika az állatok számára. Csinálunk egy kísérletet, hogy minden egyes ilyen kubiknak elmondjuk, hogy ezt csinálja, és,
0: igen,
1: és utána minden egyes kubik áldagatod, és megöljük a faj.
2: Várjál, első lépés, megtanulunk kubikul.
0: Kubikul?
1: Nem, jó. Hát stimuláljuk őket. Ilyen izékat teszünk rá, mint az emberekre szokták az agyi CT-nél, tudjátok, ilyen tappancsokat.
2: Hát jó, de azzal nem tudod megmondani, hogy mit gondoljon. A CT-nél se sugároznak.
1: De hogy nem, már belesugározzunk ki, de miért ne lehetne, én megoldom.
2: Megoldjuk okosba.
0: Mi akkor most a ti fejetekbe sugárzunk bele egy zenét, érkezzen Ariana Grande-től a Hate That I Made You Love Me.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Volt egy rejtélyes zöld folyó, a kanadai Gold Stream, és hát a lakosok ugye egy reggel arra ébredtek, hogy a folyó vize nem barna meg kék, hanem ilyen neonzöld. És hát ugye azt hitték, hogy ilyen nukleáris baleset, vagy ilyen mérgezés, vagy valami. És aztán a nyomozás során kiderült, hogy ez valakinek a csíntevése volt, ugyanis valaki hatalmas mennyiségű fluoreszkáló nátrium fluoreszcint öntöttek a vízbe.
1: Amúgy én láttam olyan videókat, hogy ilyen kék, nem tudom, hogy micsodát, őszintén szólva, olyat öntöttek a tavakba, és akkor have fun, kék lett a víz. De nem tudom, hogy ez így mennyire káros. Meg
0: amúgy egészen biztosan káros amúgy a halaknak, meg az ott élő populációknak.
1: Meg szerintem ez a fluoreszkáló kimondhatatlan nevű eszcin is szerintem káros a halaknak. Meg az élővilágnak.
0: Egyébként is elkezdenek a halak is világítani.
2: Egyébként, szóval természetben is vannak olyan anyagok, amik így fluoreszkálnak. Szóval... mivel nem tudjuk, mi ez az anyag, az is lehet, hogy az a csíntevő, ez előrelátó volt, és ez valami, nem tudom, természet,

0: Sajnálom, és úgy borította bele, vagy nem érdekelte, és ő most egy pranket csinál, és beleborogatta, és akkor hát az meg elég nagy gyökérség. De a hír nem az dobta be, hogy izé...
1: Környezetszennyező
0: prankelő rossz ember, hanem úgy, hogy vici, zöld lett a víz. Azt hitték, hogy valami sugárzás, aztán kiderült, hogy nem csak valaki szórakozott.
1: Amúgy
2: milyen menő ez, kifizsen
0: nem
2: innen,
0: meg az
2: ki.
0: Biztos. Igen, ilyen űrlényt akkor nem tudom.
1: Amúgy nem is tudom, hogy így mi lenne a reakcióm nekem, ha mondjuk most így reggel...
2: A belencétó hirtelen zöldé változna.
1: Vagy nem tudom, nekünk van otthon kerti tavunk.
0: Nem világít.
2: Igen, még.
1: Még. Ki tudja, mi lesz a belencétóval, mindegy, zárójelben megjegyeztem. Nálunk van tavunk otthon egy ilyen kisebb kerti tavunk, és így nem tudom, mit szennék, ha egyik napra a másikra fluoreszkáló zöld lenne a tavon.
0: Én is meglepődnék egyébként egyértelműen. De...
2: Akkor már csináljunk rikító rózsaszint emberek.
1: Azért van az a rózsaszín, az a rózsaszín tengerpartos, vizes.
0: Ja, tudom, mire gondolsz, nem, fingom nincs milyen neve, de tudom, hogy van egy ilyen part.
1: Van egy ilyen part, a rózsaszín a víz is, minden. Meg a homok, meg ez tök, az nagyon merre néz ki. Meg vannak a fekete homok.
0: Te akartál rózsaszín világító izét csinálni.
2: Mert az biztosan senki más nem csinálja.
0: Szerintem,
2: de ezek szerint
0: hogy
2: de.
0: Hogy ne csinálom.
2: Hát, a tenger lenyúlt az ötletemet.
1: Hát igen. Meg amúgy egy jó fekete homokos tengerpart is. Már mondjuk az valószínűleg az egy alapjáraton az így az nem mások csinálják.
2: De az Egyiptomban voltam, hogy Nílusban, amíg a Nílus mellett az azt jelezte, hogy jó az a föld, hogyha fekete volt.
0: Hát jó, de mondjuk a homokban.
2: Ezért van az, hogy az egyiptomiaknál a fekete az nem a gonosz színe, hanem a vörös az. A fekete az a jónak a színe, mert ott jó a víz, jó a termőföld.
0: Amúgy az érdekes. Viszont a fekete partra nekem meg az jutott eszembe, hogy na, ha ott sütönöbb, akkor biztos, hogy légne az ember talpa. Mert a feketeben beszívja a fényt, és ott a izé felmelegedne.
1: Az nagyon meleg a rendes homok is.
0: Igen, tehát már rendes homok is, most képzeld, hogyha fekete lenne a homok. Nem, köszönöm szépen.
2: Hát írjátok meg nekünk, hogyha ti már esetleg láttatok világító vizet, vagy hogyha egy random folyó mellettetek ilyen skifi vízé változott. Mi most megyünk tovább, Damiano Davidtől.

0: legnagyobb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki maguk a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.

0: Vekker.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, és bizony nem csak témákat hozunk, hanem nagyon jó nyereményt is, hiszen tudjátok, június 17-én az élő Vekkerben fogjuk kisorsolni azt a szerencsést, aki bizony 30 000 forint értékű ajándék utalványt nyerhet a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt jóvoltából.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Úgyhogy semmi más dolgotok nincs, mint hallgatni a Vekkert, és megválaszolni a napi kérdést. 5 kérdésünk van, 5 választ lehet küldeni, és persze nem kell megijedni, ha valamelyik kérdésről lemaradtatok volna, hiszen ismétlődnek azért a kérdések egészen június 17-éig, amikor is az élő Vekkerben az összes kérdést fel fogjuk tenni, úgyhogy extrán érdemes fülelni majd akkor is, ha pedig megvannak a kérdésekre a válaszok, írjátok meg nekünk bármelyik közösségi média felületünkön, TikTokon, Instagramon vagy Facebookon, megtaláljátok a bejegyzést a nyereményjátékról. Oda elkülditek a választ, és várjátok a sorsolást.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Hedrik Mira és Sarfianka. Most érkezik egy galamb, akit 8 hónapig tartottak fogva kémkedés vágyával, és egy férfi, aki milliókat keresett azzal, hogy ellopta a visszaváltott palackokat egy raktárból, és újra beváltotta őket. Ezekről lesz szó Teddy Swims és a Mr. Know It All után.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Egy kecskeméti férfi 1,9 milliót keresett azzal, hogy ellopta a visszaváltott palackokat egy raktárból, és újra beváltotta őket. A férfi egyébként egy kecskeméti áruház alkalmazottjaként dolgozott, és apráként hozta ki ezeket a palackokat a raktárból. És aztán az áruházban volt ilyen visszaváltó automata, és ott újra visszaváltotta őket. És a fél év alatt hát így 1,9 millió forintot keresett ezzel, és ebből 1,6 milliót a saját bankszámlájára utaltatott, és utána meg számos ilyen vásárlási utalványokon váltotta be az üvegeket. De amúgy ez nagyon fura, mert amikor én mondjuk visszaváltok, nem tudom, mondjuk 5 üveget, akkor ugye kapok egy ilyen kis fecnit, amit vissza kell váltanom a dolgozóknál. Az nem tűnt fel nekik, hogy az ott dolgozó, az ismerősük, akit még tudnak is arcról mondjuk, hogy ő minden nap visszavált 1000 palaszkot?
1: De
2: nem kell most visszaváltani.
1: Nem, nálunk, tehát hogy igen, tehát ahol én jártam korábban, az úgy van, hogy te tehát visszaváltod, és kapsz egy fesztit, amit bármelyik olyan üzletbe felhasználhatsz. Igen. Tehát mondjuk, ha én tegyük fel, visszaváltam a palackjaimat a Lidl-ben, akkor egy másik ugyanilyen üzletbe azt fel tudom használni.
2: Képzeljétek el, nálunk én most rájöttem arra otthon, hogyha megmondták a szüleim, hogy nálunk mindig 5-en vagyunk a családban. A bátyám napi 6 liter vizet megiszik, úgyhogy rengeteg vizes palackunk van, és hát ugye ez össze tud gyűleni. És azt mondták, hogy ha visszaviszem, akkor az a pénz. Igen. És eddig így izéltem, mert nem jött össze, tudod, sok pénz, mondom, annyi nem ér meg annyit. Múltkor anyukámmal elvittünk, szerintem nem tudom, olyan 6 darab zacskót, ilyen nagy zacskóit, és mondom, de jó lesz, és a végén akartam beszkennelni ezt a kódot, mert ezt a bankszámlámmal majd leutalja. Na, hát, mint kiderült, az elején kellett volna, és 10 000 forint értékben adott ki ilyen számlákat, amiket a boltban le lehet vásárolni. Majd pedig utána egy következő autómat, ha nem, már rájöttem, és végül 7 000 forint került a számlámra. Az a 10 000 forint, az nem az én számlámra került, hanem elvásároltuk. Úgyhogy azóta is fáj a szívem azért a 10 000 forintért, mert akkor most így bezsebelhettem volna az üvegekből 17-et.
1: Ami Isten. Meg nem egy rossz biznisz.
2: Ami igen. Meg nem egy rossz biznisz. Igen, szóval meg amúgy igazából meg is érte volna. Szóval most azon vagyok, hogy minden üveget, palackot összegyűjtsek otthon, és elvigyem majd, és akkor ebből lesz zseppénz.
1: Egyébként ezen én is gondolkodtam, hogy mondjuk mert hogy azért én is iszom sok mindent, amilyen visszaváltós, és hogy esetleg azokat gyűjtsem össze magamnak, és akkor így visszakapom a pénzem, de aztán rájöttem, hogy most hova minek gyűjtsen külön, akkor már inkább berakom ott a familiásba, és akkor együtt majd visszavisszük, és úgyis jöjjön az a vizébe a családi kasszába is, úgyhogy de egyébként nálunk az öcsémmel csináltuk ezt, hogy ha ő leviszi őket, akkor a pénz az övé, ami abból jön. És akkor vedd bele, akkor mit.
2: Igen, de amúgy szerintem ez tök jó. Mármint, hogy ez így a gyerekeket is ösztönzi arra, hogy úgymond hát végül is házi munkát, vagy valamilyen, nem is tudom ezt minek lehet nevezni, de valami olyasmit végezzenek.
1: Igen, meg úgy megdolgozik. Igen. Szóval ez amúgy szerintem is egy jó verzió.
0: Próbáljátok ki ezt ti is, hogyha még eddig nem vittetek volna vissza palackokat. Mi most megyünk tovább. Kasszó, Ré és Dévolok Europe közösével a

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A galamb, akit 8 hónapig tartottak fogva kémkedés vágyával. Az indiai hatóságok komoly nemzetbiztonsági kockázatot szimatoltak, mert elfogtak egy galambot, és a galamb szárnyai alá kézzel írt, kínai karakterekre hasonlító szöveget találtak, és a rendőrség ugye kémkedés gyanújával őrizetbe vette a galambot egy helyi állatkórházban, és 8 hónapig tartott a nyomozás, és aztán rájöttek, hogy a madár nem, hát nem titkosszolgálat kiképzett ündöke, hanem csak egy tajvani nyíltvízi versenygalamb, amelyik egyszerűen eltévedt a tengeren és véletlenül szállt le Indiában. Azért wow, szóval igazából nem ilyen kém madár, meg ilyen kínai gonosz madár, hanem egyszerű versenymadár, akire ráírták, hogy mondjuk 5-ös számmal indult. Vagy az a neve, hogy Feri.
1: De egyébként, hogy ott, de na jó, bocsánat, de nem tudták az íreseket lefordítani, nem volt ott egy ember, aki megmondja nekik, hogy az van ráírva, hogy 5-ös szám.
0: És ezt akkor a telefonodra tudod csinálni, lefotózod Google-ről, lefordítja neked.
1: Hát jó, nem tudom, lehet a madár tollán ilyen.
0: Igen, bocsánat, még nem próbáltam sajnos galambról lefolytani, szóval még nem tudom.
1: Hogyha lefordítják, és annyit jelent a felirat, hogy 5 pont, mint 5-ös számú, vagy egy ilyen sorszám, akkor azért...
0: Hogy mondjuk 10-es számú versenyző Béla.
1: Igen,
0: akkor azért az elég.
2: Ez olyan szomorú amúgy.
1: Nem tudom, ez annyira ilyen, annyira olyan paranoiásnak hangzik, hogy így...
0: Egy nyerővel, ott egy szúnyog, biztosan kém.
1: Tehát, hogy itt egy madár, rajta van egy szám, akkor biztos kém. Tehát, hogy ilyen...
2: Ezt tudjátok,
1: nem ilyen? Tudom.
0: És biztosan kínai kém Indiában, persze.
1: Tehát, hogy, de azért, mert hogy kínaiak voltak az írás jelek rajta, tehát
0: tudom,
1: az azért gondoltak, hogy kínai
0: de
1: kém.
0: De Kína amúgy India mögött van, szóval a tengerről. Hogyha a tengerről jött a madár, akkor ugye Taj... Tajvan, pedig a másik irányban van. Tajvan az egy sziget.
1: Hát amúgy... de figyelj, jó, de most mit tudom én, akárhogy jöhetett, meg lehet, hogy, tehát, hogy, meg lehet, hogy ott is nem tudom, olyan ugyanazokat a, ugyanazt az ABC-t használják.
0: Ja, várjál. Tajvan az a sziget, ami Kína előtt van, szóval igazol egy irányban.
2: Aha, én is nagyon jól vagyok földrajzban.
1: Persze, tökre értem. Én ilyen feltétes módotok beszélni, hogy nem tudom, lehet hasonló a nyelv, vagy ugyanaz a nyelv, vagy nem tudom, vagy az ABC. De egyébként ugye nekem erről az jutott eszembe, hogy ez elég ilyen, hogy kicsit ilyen paranoiásan hangzik, de közben meg mármint, hogy nem tudom az ottani helyzeteket, hogy mi a hozzáállás, de mondjuk azt, hogy logikusnak tűnik, hogyha találsz egy idegen valami valami közelgő dolgot, lényt, állatot, ami idegen jelek vannak rajta, akkor lehet azt gondolom, azt feltételezett, hogy...
0: De azt észrevettétek, hogy 8 hónapig tartott?
1: Biztosra akartak menni.
2: De amúgy nekem tudjátok, mi jutott egyből eszembe? Nekem a tehenek is tudtak eszembe. Ugye ők megvannak jelölve ilyen kis sárga, kis ilyen, nem is tudom, biléta a fülükbe, tudjátok. Uh-huh. Na és nekem egyből az jutott eszembe, hogy ez is olyan, hogy igazából ugye a madár is hát úgymond meg volt jelölve.
1: Igen.
2: Tehát ez is olyan, hogy érted, most átvándorolt egy tehén, bár nem tudom, miért vándorol át egy tehén, de most tételezzük fel, hogy átvándorolt egy tehén, és azt hiszik a tehénről, hogy egy kém, mert hogy megvan jelölve, mit tudom én, milyen indiai, mit tudom én, milyen
0: jelekkel odanéz.
2: Írásokkal, jelekkel, közben amúgy csak annyira van ráírva, hogy fiú, lány,
0: az a neve, hogy Béla.
1: Egy szám, születési. A beazonosítató szám.
2: És igazából ennyi.
0: Hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezzel a reggelen. Mi most megyünk tovább. Olivia

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
0: Ez reklám volt. 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén, ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A több napos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Szigül Barnabás, Szép Laki Emma és Teobal Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörösbolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kaphoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét?
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülést 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak bebordítani.

0: népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A II. Világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utas szállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utas szállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertek ki.

0: képviselője, a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
1: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak, a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
0: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
1: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
0: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammár Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szósz tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Minden kedvenc, egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy egy óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább fél órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: 97.5

0: kilencvenöt táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. London nem annyira népszerű, de gyönyörű látnivalói. Az első a Regent's csatorna. A közel 14 kilométeres Regent's kanál távol esik a legfontosabb turista célpontoktól, és a rengeteg látnivaló mellett igen kevés embernek maradt ideje felfedezni az érdekes és hangulatos vízi világot. A 19. században létrehozott mesterséges csatorna leglátványosabb része a Little Venice, Kis Velence, de akármelyik szakaszán bandukolunk, szemügyre vehetjük a lakóhajók körüli izgalmas életet és az igen változatos partmenti környezetet.
1: Majd az Isten saját szeméttelepe. Természetesen nem démonok, vagy nem is tudom, mi lehet Isten szemete van benne, hanem több ezer színes neon és villanykörte reklám. Ez a nyilvános galéria zsúfolásig tele van a legeredetibb és legszokatlanabb megvilágított műalkotásokkal, és Chris Bassey egy művész indította el, aki híressé vált a Soho szalagkötések készítéséről.
0: Piknik a Primrose Hillen. London nem csak egy beton dzsungel, számos gyönyörű zöld felülettel is büszkélkedhet. Az egyik ilyen rejtett gyöngyszem a Primrose Hill. A Camden kerületben található nyugodt parkból lélegzetelelító panorámás kilátás nyílik a városra.
1: A Lake utcai graffiti alagút. A Lake Street Tunnel egy biztonságos menedék az utcai művészek számára, akik London központjában mutathatják be munkáikat. Míg az utcai művészet általában illegális Londonban, a Lake Street Tunnel egyike a néhány legális graffiti falnak a városban, és a legnagyobb 300 méter hosszú. A művészet az alagútban élénk, és nyilvánvaló, hogy sok művész rendkívül tehetséges. A legmenőbb az, hogy az alagút folyamatosan változik, és nem szokatlan, hogy az ember éppen dolgozik egy darabon, miközben valaki áthalad.
0: Az utolsó a rejtett londoni túrák. Ezek nem a felszínen és nem is a levegőben vannak, hanem a föld mélyén. Hogy úgy hogy lehet látni Londont, azt nem tudom, de bizonyára nagyon szép alagútjaik is vannak. Eddig csak a metrók közlekedtek ott, de mára már beengednek kíváncsiskodókat is a metrórendszer egy-egy lezárt részébe.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc kiállítási
2: sugárhajtású autóval.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: fehérkeseknek indít képzést a Sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hóngdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén, ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira, Hódis Anna és Nagy Noémi. Mai témánk az űr felderítése. A második világháború után a győztes hatalmak az űrtechnológia kifejlesztése felé fordultak. Már a háború alatt több rakétamodell készült. Az űrversenyben a vezető szerepet eleinte a Szovjetunió játszotta.
1: A Sputnik 1 volt az első műhold, amit 1957-ben lőttek fel a Szovjetunióból. A Földtől nagyjából 214-938 km távolságban keringett. Négy antennája volt, súlya pedig 83 kg-ot nyomott. 1958. január 31-én az USA is fellőtte az első műholdját, amelyet Explorer 1-nek neveztek el. A súlya 14 kg volt, 4 hónapig keringett az űrben, 358-2552 km magasságban. Az alakja egy golyóstollra hasonlított.
2: Az USA és a Szovjetunió is kíváncsi volt, hogy hogyan hat az űr az élő szervezetekre, ezért növényeket, rovarokat, emlősöket küldtek az űrbe. A Sputnik 2 már egy kutya, Laika is utazott, aki nagyon híressé vált. 2008-ban Moszkvában emlékművet állítottak a tiszteletére. Laikát 1960-ban két kutya, hölcsögök és egerek követték az űrbe, amelyek közül többen is éppen és egészségesen tértek vissza a Földre. Az amerikaiak 1959-ben két majmot küldtek az űrbe, akik sikeresen vissza is tértek.
0: Ki volt az első ember, aki feljutott az űrbe? Yuri Gagarin szovjet gépészmérnök volt, aki a Vostok 1 fedélzetén felment az űrbe. Az első nő az űrben Valentina Tereskova szovjet űrhajós volt. Az amerikaiak közül Alan Shepard volt, akit felküldtek az űrbe. Országunkból is járt ember az űrben 1980-ban, neve Farkas Bertalan.
1: Apollónak nevezték el azt az amerikai űrprogramot, amelynek egyik űrhajója 1969. júniusában három emberrel a fedélzetén elindult a hold felé. Az űrhajó az égi test körüli pályára állt, majd űrhajósokat tett a felszínére. A küldetés sikeres volt, ők lettek az első emberek, akik a holdra léphettek.
2: Ha érdekel ezzel kapcsolatban továbbra is a téma, vannak könyvek, illetve folyóiratok, ahol még több érdekes dolgot is megtudhatsz.
3: A 97 a Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, Táskarádió.

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5. All the time. Táskora.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emmel Szigő Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsen sólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Már a kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjunk egy kerecsen sólymot. Csak alig több mint 100 pár fészkel hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A monda világunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge, gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett, a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres host és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 ezer forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a Zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.
2: 97.5 Táskarádió.

0: sorayınmış. Ben tuttum eserse.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
2: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
1: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült, és van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
2: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványanyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
1: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
2: Aludj eleget.
1: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
2: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
1: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni, sőt az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
2: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
1: Vigyázz sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani. Szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
2: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
1: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kell, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze főcélként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőnk Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva. Már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus-t, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival válnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta a túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egész év formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy balszerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ önszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született Maine Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta ezt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongása a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötete 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett, de mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnévvel jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt Maine államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természet feletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc iklette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonló a hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Tita Nilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a sztjuárdeszekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légiutas kísérők vagy sztjuárdeszek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak, olyan kiképzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a sztjuárdeszeknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelés jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy sztjuárdás csak vékony nő lehet. Valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszőrzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kungfu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: De mit gondolsz, Tita, lennél légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy sztjuárdesz lehessél. És te mit gondolsz?
0: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat. És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Elképesztő jelenségek, amiktől felrobban az agyat, és ha a közelükbe mész, akkor fizikálisan is.
1: Kezdjük a tengeri jégcsappal. Fagyosan hangzik, igaz? A mozgó tengeri jégcsap jelensége akkor jön létre, ha az óceán egy részen sokkal hidegebb és sósabb, mint máshol. Ez a jelenség öngerjesztő, ha saját útjára indul, akkor csak nő és nő, megfagyasztva körülötte mindent. Alakja leginkább a föld felszínén is már tornádókra hasonlít, kicsit olyan, mintha Elsa a jégvarázsból, bosszúból egy jó kis jéglöketet adna a tenger mélye felé. Gyorsan nő, aztán ha leér az aljára, tényleg mindent megfagyaszt, beleértve az itt élő tengeri csillagokat és sünöket.
0: Ott van még a vulkáni villám. Ha az olvadt követ és a sok füstöt nem találnál elégnek, a vulkánok villámokat is képesek generálni. Na igen, ha kitörik egy gigászi vulkán nem messze tőled, akkor nem csak a törmelékekre, a porra, a savas esőre, a sziklaomlásokra és a lávára kell figyelned, még agyon is csaphat egy villám, mielőtt annyit mondasz, hogy hippopotamus, ez kipadali a fóbia. A piszkos zivatarok néven ismert jelenség úgy jön létre, hogy a hamu részecskék egymáshoz dörzsölődnek, a sólódás hatására pedig villám jön létre. Lehet valaki szép látványnak mondaná, de nem éri meg megnézni, mert halálosan szép.
1: Továbbá a tűzörvény. Ha már fagyörvényről volt szó, kell, hogy legyen egy ellentétje, ami itt a tűzörvény. Úgy is ismerik, hogy ördögörvény, vagy úgy, hogy tűztornádó. Általában akkor keletkeznek, amikor az intenzív hő és viharos szélviszonyok találkoznak. Leginkább nagyobb tüzeknél vannak jelen, legyen az erdőtűz, ősrobbanás után, vagy esetleg csak a házad égle.
0: Végül, de nem utolsó sorban a gömbvillám. Na ez az a jelenség, amiről semmit nem tudunk. Általában villámok után jönnek létre, és másodpercektől percekig a földön maradhatnak. Lehet gömb alakú vagy csepp, bármilyen színű lehet, a szilárd dolgokat pedig kikerülik. Ha egy légtérben vagy egyel, akkor a tudósok szerint feküdj a földre és ne mozdulj. Elvileg, ha felrobban, meg is halhatsz, a károsodásról nem is beszélve. De arról is vannak hírek, hogy valamiféle szuper képességet kap az illető. De azért én nem javasolnám, hogy elkezd kergetni ezt kiabálva. Fel akarom robbantani a világot, adj szuper erőt! Lehet, hogy épp rossz napod van, de ez határozottan túlzás.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen áttart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Breznay Óra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikere szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra miességébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a

0: játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CN Blue együttes vagy a Block B együttes tagjai.
1: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a kóreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Kóreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
0: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
1: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz, épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de azt szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautal az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hour sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a lécet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius válság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.7 ott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehemmer Karina és Garajna Zira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az 1/3 nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41%, nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többje szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földön kívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a NILS légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave-s sivatagba. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázis Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Homebase, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilóták a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, s ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még boldító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyagok a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsényi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de ne higgyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkreteheti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: Alakulása, földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
1: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az őli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
0: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlős kertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
1: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Vegan Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viegan korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantát és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrát rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CN Blue együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziekké nőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó, a röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precizitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben. A magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk!
2: Táskarádió. Te is be.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elber Brigitta és Kozári Lenke. Hoztunk neked 5 olyan tényt, amit eddig biztosan nem tudtál a testedről. Baktérium mindenhol. Egy átlagos felnőtt körülbelül 30 trillió sejtből áll. Amikor valakit megcsókolunk, hogy kimutassuk a személy iránt érzett szerelmünket, akkor egy kicsivel többet osztunk meg, mint amennyit gondolunk. Egy átlagos csókkal körülbelül 15 millió baktériumot adunk át, ami 250 különböző baktériumból tevődik össze. Ha a párod arról kérdezősködik, hogy miért nem akarod megcsókolni, most már 15 millió okod lehet.
1: Éjszakai nagy dolog. Érdekes módon a testünknek egy nagyon szigorú beosztása van, ha nagy dolog elvégzéséről van szó. Alvás közben a testünk ezt a folyamatot teljesen kikapcsolja. Amikor a testünk alvó üzemmódba kapcsol, kikapcsolja azokat is, amik a bélrendszerért felelősek. Ezzel ellentétben a vesénk és a húgyhólyagunk soha nem kapcsol ki, mert testünk méregtelenítésére szolgálnak. Ezért van az, hogy az éjszaka során többször is felkelünk pisilni, de soha nem azért, hogy a nagy dolgunkat elvégezzük.
0: Az agyunk egy számítógép. Az a tény, hogy az emberek az agyuk 10%-át használják egyszerre, téves. Az agyunk sokkal inkább használatban van, mint ahogy mi gondolnánk. Az emberi agy a legerősebb, többmagos processzor a világon. Az agyunk egy rendkívül jó tárolóeszköz, ami képes 2,5 millió adat eltárolására.
1: Szupererő. Az tény, hogy nem vagyunk képesek a testünkhöz képest arányaikban annyit felemelni, mint például egy hangya. Az emberek azonban képesek bizonyos helyzetekben emberfeletti erővel rendelkezni egy nagyon rövid ideig. Az ösztöneinknek és az adrenalinnak köszönhetően képesek vagyunk olyan tárgyakat felemelni, amit normális esetben meg se tudnánk mozdítani. Lenyűgöző módon csontjaink, izületeink, izmaink képesek ezt kibírni, de csak egy nagyon rövid ideig. Ez az emberi szupererő csak akkor jelentkezik, ha a saját életünk veszélyben van.
0: És most jöjjön az ötödik tény, amit biztosan nem tudtál a testedről. Időjárás előrejelzés. Az izületeink megérzik a páratartalom, légnyomás, hőmérséklet változást. Azok az emberek, akik izom, porc vagy ínsérülést szenvedtek valamikor az életük során, legérzékenyebbek a különféle időjárás változásokra. Néhány tudós azt állítja, ha a hőmérséklet hirtelen melegszik vagy esetleg lehűl, az izületeink kitágulnak, ami nyilván más testrészre is hatással van, ami kicsit kellemetlen érzés.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs rendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 15-e. A vízvezeték cseréjével kezdődik a Nagyszombati út felújítása. Mölki bemutató az István Király Általános Iskolában. Júliustól indul a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A mikrofonnál Winter Diana. A vízvezetékek cseréjével kezdődik a Nagyszombati út felújítása. A kivitelező megkezdi a Nagyszombati utca felújításának első ütemét. Az ivóvízvezeték hálózat átépítése a Zsolnai út Aranybulla sétány közötti szakaszon, az úttest melletti zöld területen zajlik. Ehhez kapcsolódóan félpályás forgalomkorlátozást vezetnek be, amelyet minden délután elbontanak, azaz csak a munkavégzés tényleges időtartamában kell a lezárással számolniuk a közlekedőknek. Régóta várt fejlesztés indult el a Nagyszombati utca felújításának első ütemével. A Budai és a Zsolnai út közötti szakaszon az utat kiszélesítik, járdát építenek, és az útburkolaton irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak. Valamint az Aranybulla sétánynál autóbusz megálló helyeket és gyalogos átkelő helyet telepítenek. A kivitelezési munkák a Zsolnai út Aranybulla sétány közötti szakaszon az ivóvízvezeték átépítésével kezdődnek meg. A munkavégzés időtartama alatt az útszakaszon változó helyszíneken félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a napi munkavégzést követően mindig feloldásra kerül. Az egyes ingatlanok megközelíthetőségét befolyásoló korlátozásokról az érintett ingatlan tulajdonosok előzetesen értesítést kapnak a kivitelezőtől. Az önkormányzat megbízásából zajló felújítási munkálatokkal kapcsolatban köszönik az ott élők és az arra közlekedők türelmét. A felmerülő forgalmi rendváltozások miatt kérik, hogy mindenki fokozott figyelmet fordítson a kihelyezett közúti jelzésekre. Az érvényben lévő forgalmi rendre és az úti céljai megközelítésekor számoljon az időszakos forgalomkorlátozásokkal. Mölki bemutató az István Király Általános Iskolában. Finnországból indult világhódító útjára a Mölki, a szórakoztató szabadtéri játék, amely egyszerre ötvözi az ügyességet, a taktikai gondolkodást, miközben nem igényel komoly fizikai megerőltetést. A játék sokszínű iskolai felhasználásáról tartottak legutóbb bemutatót az István Király Általános Iskolában. A játékot úgy tervezték, hogy kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül bárki számára élvezhető és könnyen sajátítható legyen. 12 számozott fabábúból és egy dobófából áll. A lényege, hogy a játékosok a dobófával megpróbálják a számozott bábukat ledönteni 3-4 méteres távolságból. A cél, hogy kereken 50 pontot érjenek el. Ha a játékos egyetlen fát dönt le, a ledöntött fa számértékét kapja. Ha több fát dönt le, a ledöntött fák darabszáma alapján kap pontot. Ha a játékos túllépi az 50 pontot, a pontszáma automatikusan visszaesik 25-re. A győzelemhez ügyességre és logikára egyaránt szükség van. A négy különböző pálya közül az elsőben a hagyományos mölkit játszották az országos diákolimpián, 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet nyert diákok. A második pályán egy szerencsekerekes verzió következett, ahol a dobás mellett a kerékpörgetésekor matematikai, logikai, irodalmi és történelmi kérdésekre kellett helyes választ adni, így versengve szórakozva tanulhattak. A harmadik digitális mölki állomáson egy okos eszközökre letöltött applikáció segítségével szintén különböző 1-1,5 perces feladványokat kellett megoldaniuk a csapatoknak, akik egymástól is rabolhattak, cserélhettek pontokat, így megnehezítve a másik dolgát az 50 pont elérésében. A negyedik állomáson pedig a szintén saját fejlesztésű frizmölk következett, ahol a mölki szabályai szerint a dobófát frizbire cserélve próbáltak pontokat szerezni a tanulók, ami igencsak komoly kihívást jelentett a jóval könnyebb és az eredeti dobófához képest más technikát igénylő frizbivel. Júliustól indul a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. Július 1-ével kezdődik, és várhatóan augusztus végéig tart a Széchenyi utca 10-es szám alatti orvosi rendelő felújítása. A felújítás ideje alatt a 3 körzetet ellátó házi gyermekorvos változatlan rendelési időben a Seregélyesi út 17-es szám alatt fogadják a betegeket. Közel 70 millió forintból kezdődik meg a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása. A július 1-től várhatóan augusztus 31-ig tartó munkálatok során kicserélik az utcafronti nyílászárókat, teljesen új villanyhálózatot építenek ki, felújítják mind a szolgálati, mind a betegellátó vízes blokkokat, új lesz az ámennyezetrendszer, és természetesen valamennyi helyiség új festést is kap. A felújítás idejére a 3 körzetet ellátó házi gyermekorvosok változatlan rendelési időben a Seregélyesi út 17-es szám alatt fogadják a betegeket. Az orvosok és az asszisztensek a megszokott telefonszámokon továbbra is elérhetőek. Székesfehérváron nyertek a kárpátaljai ráti gyermekotthon fiataljai. Székesfehérvár, Budapest és a Balaton is vár azokra a kárpátaljai gyermekekre, akik a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhely szervezésében érkeztek hétfőn egy ajándék nyaralásra az anyaországba. A Ráti Szent Mihály gyermekotthon családjai Deák Lajosné nemzetpolitikai tanácsnok és Lenár Zsolt alpolgármester fogadta a városházán. A háború ellenére 2023-ban utaztak ki először Kárpátaljára, azóta már 8-szor jártak ott, és számos barátság kapcsolat épült ki az atyák és a kárpátaljai testvérek között. Az előző években Beregszászról és annak a környékéről jöttek gyermekek Bodajkra, most pedig a Ráti Szent Mihály katolikus gyermekotthon családjai vendégeskednek nálunk 25 fővel. A Kárpátalján Rát településen működő Szent Mihály gyermekotthon, amelynek fejlődését Székesfehérvár is segítette, többek között a Székely Bál, illetve az adventi jótékonysági estek bevételével 2006 óta működik családtípusú gyermekotthonként. Az otthonban 4 családban összesen 30 gyermek nevelkedik szeretetteljes, biztonságos környezetben. Az intézmény rehabilitációs központja nem csak a helyben élő gyermekeket szolgálja, hanem Kárpátalja egész területéről fogadja a kezelésre és fejlesztésre szoruló fiatalokat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Alakul a Hidrofehérvár AV19 kerete, a düsseldorfi csoportba került a magyar válogatott. A Milánóval is megküzdhet majd a volán a következő ISHL szezonban. A 2026-27-es keretből 20 játékos már ismert. Ted Dent munkáját székesfehérvári másodedző segíti. Eldőlt az is, melyik helyszínen és milyen ellenfelek ellen lép jégre a magyar válogatott a 2027-es németországi világbajnokságon. A hektikus alapszakaszt majd remek rájátszást hozó előző idény lezárásakor gyorsan kiderült a 9 év után távozó Szélig Viktor general manager helyét törzsgyökeres székesfehérváriak veszik át. A szakmai munkáért Kis Dávid sportigazgató felel, míg Balika Bence operatív igazgatóvá lépett elő. Új pozíciójában a ligával való kapcsolattartás és a klub képviselete lesz a fő feladata. A szakmai stáb mellett alakul a játékos keret is. A június elején megtartott liga közgyűlésen kiderült, hogy a 2026-27-es idény 4 nemzet részvételével 14 csapattal zajlik majd, hiszen a Hockey Club Milano felvételt nyerte a Win Today Ice Hockey Ligába. A szezon szeptember 18-án indul, a részletes menetrendet később teszik közzé.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Valószínű sokan éreztük azt, amikor beszélgetünk valakivel, és legbelül egy hang azt sugatta velünk, hogy ez lehet nem igaz, és tanással alakultunk, hogy ígyünk-e az adott embernek, vagy nem. Most nézzünk meg néhány fontos jelet, hogy biztosabbak legyünk magunkban, és hogy hihetünk-e az adott embereknek.
1: Ha valaki hazudik, sokszor ösztönösen elrejti kezeit, babrál valamivel, jellemzően a nyakán, az állán, az orrán. Vagy ha épp karba fonja a kezét, zsebre dugja, netán ahogy kisgyerekek a háta mögött fonja össze. Jellemzően nem mutatja a tenyerét, szemben ezzel, ha valaki igazat mond, sokszor gesztikulál, úgyhogy részben vagy egészben megmutatja a tenyerét. Persze az is lehet, hogy valaki állandóan zsebre dugott kézzel járkál, vagy befelé forduló alkat, és szinte mindig rejtőzködik. Ilyenkor kellő ismerettség hiány, különösen nehéz jól magyaráznunk a másik viselkedését. Az is elképzelhető, hogy az egész beszélgetés alatt babrálja a torkát, arcát vagy dörzsölgeti a szemét a beszélgető partnerünk. Akkor is, amikor hétköznapi ártatlan csevegés van, és akkor is, amikor komolyabb dolgokra fordul a szó. Ilyenkor az apró birizgálások nem igazán értelmezhetők a hazugság jeleként. A hirtelen jött babrálás és az ösztönösen megérzett hazugság pillanata, ha egybeesik, jó nyomon vagyunk. De ha nem minden kézrejtés utal arra, hogy valaki valótlant állít.
0: A hazugság legjellemzőbb jele, ha valaki kerüli a szemkontaktus. Már gyerekként sokszor halljuk, hogy nézz a szemembe, egyes szülő szembesítésénél. Drámai konfliktusoknál pedig gyakran hangzik el, hogy nézz a szemembe, és úgy mond. Érdekes módon annyira trenírozva vagyunk arra, hogy a hazug emberek nem mer a másik szemébe nézni, hogy megtanuljuk azt, hogyha hazudni szeretnénk, akkor igenis tartsuk a szemkontaktust. A meglepő dolog, hogy ahogy érettebb lesz az ember, egyre határozottabban néz a másik szemébe, épp azért, hogy nehogy tetten érjék. Megtanuljuk eljátszani az igazmondást, a pókerarcot. A gond az, hogy túlzásba esünk. A hazugságvizsgálata kapcsán végzett kísérletek során az is kiderül, hogy aki nem mond igazat túl hosszan, túl határozottan néz a másik szemébe, amitől a szeme kiszárad és sűrűn pislogni kezd. Akkor hogy kéne néznünk, ha igazat mondunk? Milyen az ideális szemkontaktus hossza és jellege ezek szerint? Nem tudjuk, a helyzetből adódik, és a központi idegrendszerünk hagyja jóvá, hogy érzékel-e valami rendelleneset vagy sem.
1: Aki hazudik, gyakrabban védekezik, aki igazat mond, gyorsabban megy át egy-egy vallatás során át támadóba. Persze, hogy a szemkontaktus esetében ebben is egyre ügyesebbek leszünk felnőtt korunkra, és megtanuljuk, hogy ha nem akarunk könnyen lelepleződni, jobb, ha nekünk áll feljebb, és uraljuk a kommunikációt. A védekezés egyik fizikai jele lehet, hogy a hazug emberek önkéntelenül valamilyen tárgyat helyez önmaga és a beszélgető partnere közé. Testbeszédben pedig elég gyakori, hogy igyekszik elfordulni fejjel és vállal az őt vádlótól, illetve a kérdezőtől. Ha úgy érezzük, hogy valami nincs rendjén, és elbizonytalanít minket a beszélgető partnerünk, akkor próbáljuk meg a végére járni, hogy mi lehet az igazság. A hazug történetek jellegzetesen meg vannak koreografálva. Ha megkérdezzük, mi is történt, mindig ugyanazt a sztorit fogjuk hallani, ugyanabban a sorrendben, szinte ugyanazokkal a bejáratott szavakkal. Kérdezzem bele a történetbe, borítsa fel egy kicsit a történeti sorrendet, hogy kizökkentse partnerét a begyakorolt sztoriból.
0: Egy hazugnak rendkívül nehéz visszafelé vagy felcserés sorrendbe elmondani a kitalált történetet. Nehezen tolerálja, ha kizökkentik az általa elképzett biztonságos forgatókönyvből. Ha mégis igazat mond, akkor semmi gondja nem lesz előről hátra, vagy hátulról előről mesélnie. De ha hazugságon kapják, akkor furcsán fog viselkedni, ő tipikusan mérges lesz, zavarában mosolyog, akár hangosan nevetni kezd, és egy kicsit erőltetettebben, mint kéne. Jellemző a babrálgatás, az arcát dörzsöli, a haját csavargatja, a nyakát vakarja és az orrát birizgálni kezdi.
1: A papagáj módszer, aki hazudik, gyakran ismétli meg majdnem szó szerint a kérdéseket. Mint például, elmentél munka után a haverokkal focizni? Igen, elmentem a haverokkal focizni. Hazudozásnál jellemző, hogy a kérdésünk vagy a kijelentésünk kérdésben kapjuk vissza. Megetted a csokoládémat? Úgy nézek ki, mint aki megette a csokoládédat? Sok a beszéd, sokszor túl sokat rizsázik, hosszú történetekbe kezd vele. Merre voltál? Sok voltam elő, kaptam egy új ügyfelet, aki blablablablabla. Hablatyolás, dedogás. A hazugság miatt feszültségben gyakori az össze-vissza beszéd. Annyit azért érdemes még megjegyezni, hogy akik igazán edzett, notórius hazudozók hihetetlenül meggyőzőek tudnak lenni a testbeszédükkel is. Felülírva az általános gesztusokat, szófordulatokat, amik a hazug beszédre jellemzőek.

0: Hollywoodban. Gyakori költői téma volt a hattyúdal, amelyet a madár állítólag csak a halála előtt énekel. Ilyen jelenség a valóságban egyetlen hattyúfajnál sem létezik, csupán az ókori görögök hiedelméről van szó.
1: Szerintem egy nagyon gyönyörű állatról beszélünk, mellékesen pedig a szerelem egyik legnagyobb jelképéről. Szerintetek ki lehet-e mondani, hogy a hattyúk igenis a szerelem jelképei, és igenis fontos élőlények?

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű kávboly az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű kávbolyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok

0: alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
1: A farmerek távoléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerőhiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
2: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A kábolyok közösségén belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
1: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elején elinduló rodeó napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.

0: 97.5 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megérthetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánlórendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. 9. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívás jelent a fejlesztők számára.
2: 10. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videoklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A dalokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flower-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Parke, vagy Park Chae-young, színpadnévén Rosé, Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal, színpadi nevén Liza, Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jéghokit itt Kanadában találták fel, Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőrligák és a profiligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az Ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névelt keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes mezt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne, az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják, akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatalkorában hunyt el. Mezszámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta a szájában 8 sörgőkígyó farkát. A kígyóember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yushing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobbi, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vajon szeretik a macskák gazdájukat? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a cicák önzőek, öntörvényűek és csak az ételért járnak vissza a házhoz. Mára viszont már kutatások is bebizonyították, hogy semmivel sem szeretik kevésbé gazdájukat, mint például a kutyák. De hogyan mutatják ki kötődésüket?
1: Egy gazda-macska kapcsolat kialakulásához idő kell. Azt, hogy hogyan mutatják ki szeretetét az állat, függhet személyiségétől, vérvonalától, de legfőképp a nevelésétől. Vannak zárkózottabb macskák, és vannak olyanok, akik alig várják, hogy egy kis időt töltsenek a gazdájukkal. Mielőtt valaki magához fogad egy cicát, nem árt, ha tájékozódik. Leginkább testbeszédükről.
0: Ha egy macska lassú pillantásokat vet gazdája felé, az kétfélét is jelenthet. Üdvözli, vagy szereti őt. Ilyenkor vissza lehet nekik pislogni, és akár egy beszélgetésféleség is elkezdődhet. Teljes szeretetüket és elfogadásukat a gazda mosdatásával, dagasztásával is kimutathatják.
1: Ám nem minden alkalommal ilyen aranyos módszerrel tudatják kötődésüket. A kinti cicák előszeretettel hoznak haza ajándékba zsákmányt. Bár dicséretet várnak, de számos esetben az ajándéktárgya nem nyeri el a gazda tetszését. Gondoljunk itt például tollas barátainkra.
0: A macskák arcán feromonokkal telt mirigyek találhatóak, amely egyedi, mint az embereknél az ujjlenyomat. Területek megjelölésére szokták alkalmazni, de a gazdához is szívesen dörgölik arcukat, ezzel is kifejezve szoros kötődésüket.
1: Rendkívül izgatottak tudnak lenni, amikor végre hazaérkezik szeretett lakótársuk. Ez a megkönnyebbült cicát jelenti, hiányzott neki a gazdi. Ilyenkor hosszasan képesek fel alá követni a házban.
0: A kutyákhoz való viszonyításuk semmiképp nem egy jó ötlet, mivel teljesen máshogy viselkednek. Míg a kutyák ugrálással, nyalogatással mutatják ki szeretetüket, a macskák ezt óvatos dorombolással és bújással teszik meg.
2: A 97 Táskarádió bemutatja.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lulu és Brizs Boglárka. Íme 7 légtisztító szobanövény, aminek ott a helye az otthonodban. Tudtad, hogy évente csak nem 50 millió embernél jelentkezik valamilyen allergia? A kutatók szerint ez a szám a jövőben csak emelkedni fog. A jó hír az, hogy természetes módszerekkel ezt meg lehet előzni, legegyszerűbben növények segítségével.
1: Ha allergiásan a családban, mindenképpen érdemes növényeket vinni az otthonatokba, mert bizonyítottan javítják a levegő minőségét és kiszűrik nem csak a polleneket belőle, de számtalan méreganyagot is.
0: Az első a szopafikusz. Erős műanyagra emlékeztető levelei miatt gumifának is nevezik ezt a növényt, mely ellensége a formaldehidnek, ami nagyobb mennyiségben, főként gyerekeknél, fokozza az asztma kialakulásának esélyét.
1: A következő vitorlavirág sötétzöld leveleivel és fehér virágaival a lakásodnak nem csak dísze lehet, de tanulmányok szerint csökkenti a levegőben lévő méreganyagok és allergének mennyiségét is.
0: A szobapáfrány leginkább páradús helyen, például fürdőszobában érzi nagyon jól magát, és nem igényel túl sok törődést. A NASA kutatói állítják, hogy ez a növény képes a leghatékonyabban eltávolítani a levegőben szálló allergéneket.
1: Negyedik, az aloe vera leginkább a kozmetikában és a gyógyászatban használják, és csak kevesen tudják róla, de kiváló légtisztító is. A benzolt és a formaldehidet is képes megkötni.
0: Ha allergiás vagy, de szereted a virágokat, a gerbera lehet a legjobb választás. Nyártól őszig virágzik, levelei pedig 3 veszélyes anyagot is kiszűrnek a levegőből.
1: Az utolsó előtti, az anyós nyelv kifejezetten igénytelen növény, nagyon jól bírja a szárazságot. A levegőben található káros anyagok közül a 4-5 legkárosabbat képes kiszűrni.
0: Az utolsó a zöldike, az egyik legkönnyebben nevelhető szobanövény, hiszen szinte bármit képes túlélni, és betegségekre sem hajlamos. Emellett pedig hatékony a levegő tisztításában, megszűrésében is.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-as évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Mackey azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspogácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat. Az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Fészen.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze. Legyen az egy betétdal, egy főcímdal, vagy esetleg egy kifejezetten filmhez írt zene, a legtöbbjük valószínűleg nem válna annyira ikonikussá, ha nem csendültek volna fel egy népszerű film közben. Most ezekből a dalokból mutatunk be néhányat.
1: A híres Pixies rockbanda 1988-ban debütált Surfer Rosa albumában hallhatták az emberek először a Where is My Mind című dalt, ami a 90-es években gyakran volt felhasználva filmekben. A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják,

0: A már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol, erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to Be Square című dalt lejátszva, hihetetlen lelkesedéssel magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
1: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott életstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
0: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált. Ez az a dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
1: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
0: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a One Republic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
1: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Virághami Lilla, Berzebici Dávid, Szücs Vitos Koppány, Petroszki Gergely és Horváth Winter Kristóf. Ma a Mosolyvár Lovas Központba látogatunk el, ahol Csikos Hanna lovasoktatóval és két tanoncával, Rékával és Flórával beszélgetünk a fejlesztő lovaglásról.
1: Hanna, mióta vagy lovasoktató?
2: Hát itt nagyjából egy ilyen másfél éve kezdtük el. Előtte igazából így tevékenykedtem, így segítettem, de így ami igazán lényeges, az így itt kezdődött.
1: Hogyan csöppentél bele?
2: Így család révén így megvolt ez a lovas szeretet, illetve anyukám pedagógus, így a gyerek

0: gyerekek szeretete is megvolt, mindig jártam vele tanítani, segítettem neki, és így ennek kapcsán megvolt az, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és hogyha már ezt így össze lehetett kötni a lovakkal, akkor mindenképp meg szerettem volna tenni.
1: És melyik a te lovad?
0: Egyik sem az enyém, a Katály az összes, és igazából mindig azt mondja nekem, hogy kezeljem úgy, mintha a sajátjaim lennének, úgyhogy így osztozunk rajtuk.
1: Hogyan néz ki egy foglalkozás, miket csináltak?
0: Nálunk általában ez a játékos, hát kicsit talán fejlesztés, de játékos foglalkozásokon van a hangsúly. Mi nem szeretnénk feltétlenül a versenyzés irányába nyomni a gyerkőcöket. Nálam a legkisebb az 2,5 éves, úgyhogy ők tényleg nagyon picikék, és velük tényleg csak a játék lépésben mindenképpen. A nagyobbaknál általában bemelegítéssel szoktunk kezdeni, utána egy-két ilyen bemelegítő játék, aztán kezdjük az ügetést. Ugye ott az már a lovas munkának az alapja, tehát ezeket is elsajátíthatják, és természetesen utána is mindig jön egy-két játék, amiket mindig frissítünk, hogy ne legyen unalmas, mert elfáradnak azért még ez a korosztály meg nagyon elfárad, úgyhogy kell nekik a pihenés.
1: Az előbb láttuk, hogy a lányok kártyajátékot játszottak, és hogy az miben segít?
0: Az előbb egy ilyen szocializáló lovaglásba pillanthattatok bele. Ugye ketten ültek a lovon, ugye az egyik lány az egyiken, másik a másikon, és kártyázniuk kellett. A Fekete Péter nevű játékot játszottuk, csak nem konkrét ezekkel a kártyákkal, ami erre van, hanem zöldségekkel kellett játszaniuk. Ez arra jó, hogy kapcsolatot építsenek, mert mostanában azért elég sok gyermek inkább befelé fordul, mint kifelé, és hogyha ezt észreveszünk, akkor természetesen van lehetőség ilyen páros lovaglásra is, mi csak így hívjuk, és ennek keretein belül talán jobban meg tudnak nyílni, illetve megtanulnak kommunikálni egymással, mert ez is egy nagyon fontos tényező.
1: Mi a legkedvesebb emléked ezekről a fejlesztésről?
0: Rengeteg ilyen van egyébként, mert nagyon jó érzés, amikor látom, hogy tudok eredményt elérni, és tényleg van értelme annak, amit csinálok, illetve a munkámnak. Pont, hát talán egy hónapja jött hozzám egy kisfiú, illetve anyukája felhívott, hogy nem ér állatokhoz a kisgyerek, és hogy tudnék-e segíteni. Mondtam neki, hogy meglátjuk, jöjjenek el és megnézzük. Egy órát foglalkoztam vele, általában a mi foglalkozásaink azért ilyen 20 perc vagy fél óra szokott lenni. Vele egy órát foglalkoztam, onnan indultunk, hogy egy ilyen 3 méteres távolság ijesztő volt, tehát hogy az már borzasztó volt. És a legvégére odáig eljutottunk, hogy felült a lóra, és igaz, hogy csak egy ujjal, de meg is simogatta, és azóta ők voltak 2-3-szor, és most már ott tartottunk, hogy szőrén felült a lóra, mindig megsimogatja, mert magától megy oda, és nyilván ezt még kell majd fejleszteni, hogy ne csak a lóhoz, de többi állathoz is érje, de ez volt eddig a legnagyobb siker.
1: Mióta lovagolsz?
2: Hát 2-3 éve, azt hiszem.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
2: Hát nagyon szeretek idejárni, így fejlődök szerintem ezzel többet.
1: És melyik a kedvenc lovad?
2: Ő. Hát mindegyik. Mindegyiket nagyon szeretem.
1: Ki a legjobb a lovaglásban?
2: Hát nagyon szeretek lovagolni, könnyűgetni, meg ezeket nagyon szeretem csinálni, szóval nem tudok így. Nagyon szeretem csinálni, annyit.
1: Melyik része tetszik legjobban a lovaglásban?
2: Nagyon szeretek vágtázni igazából, mert most elkezdtük azt is tanulni, úgyhogy azt nagyon szeretem csinálni.
1: És a gondozásban is besegítesz?
2: Igen, néha szoktam segíteni, átadni, megítatni. Ezeket szoktam.
1: Mióta jársz ide lovagolni?
3: Hát tavaly ősszel kezdtem el lovagolni.
1: Heti hány alkalommal?
3: Hát heti egy alkalommal szoktam.
1: Ki a kedvenc lovad?
3: Hát Brutus.
1: Miben segít neked ez a lovaglás?
3: Hát igazából szerintem fejlesztő, igazából egyensúlyban.
1: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát nekem nagyon tetszik, hogy próbálják belevinni ezeket a kis játékokat, és úgy próbálják megtanítani a lovaglást a gyerekeknek.
1: Miket szoktatok játszani?
3: Hát igazából pályán végig szoktunk menni, meg igazából én többet szoktam már így ügetni. Meg hát ugye most kártyával is játszottunk, meg karikával szoktunk.
1: Miért jó kártyázni a lovon?
3: Hát igazából szerintem az egy tök jó játék, így egy kicsit így kikapcsolni a lovon. Tehát ne csak arra figyeljünk, hogy minden jó legyen, hanem kicsit így játszani, élvezni a lovaglást.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem próbálták ki ezt a lovaglást? Miért próbálják ki?
3: Igazából szerintem nagyon jó, ugye, fejleszt, meg az oktatók is nagyon kedvesek.
4: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: Kilencfejét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha esetleg tervezed, hogy meglátogatod az Eiffel-tornyot, néhány érdekesség, amit tudhatsz róla. Az Eiffel-torony franciául La Tour Eiffel, Párizs egyik jelképe. Nevét a tervező cég tulajdonosáról Gustave Eiffel mérnökről kapta. Az 1889-es évi világkiállításra készült, az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A torony összmagassága 324 méter, ebből maga a torony 300 méter. Rászerelve 24 méterre magasodik egy TV adóantenna.
1: 10.100 tonna tömegű, 12.000 acéldalapból szelgecseléssel állították össze átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete karbantartásához. A New Yorki Clissold Building 1930-as fellépéséig a legmagasabb építmény volt a világon. Kezdetekben visszafogott Gustave Eiffel magáévá tette kollégáinak ötletét, megvásárolva az 1884. szeptember 18-án befejezett szabadalmat.
0: Számára most a torony eladása volt a legfőbb feladata. Először a Fenty című tervvel Barcelona polgármesterét kereste meg az 1888-as világkiállításra, de ő a tervet kissé irreálisnak és főleg túlságosan költségesnek ítélve elutasította. Néhány építő még a torony építése közben elkezdett tiltakozni. Az építmény hihetetlen sebességgel épült, havonta 12 méterrel lett magasabb. Az építkezésen csak az elemek összeszerelése folyt, azok mindegyike a Levallois Perretti üzemben készült, és onnan szállították a helyszínre.
1: A munkálatokat éjjel-nappal ellenőriző vállalkozóknak, az építkezés munkatársainak zajos sztrájkjával is szembe kellett néznie, mivel a sajátságos körülmények között végzett munka bére nem tükrözte a vállalt veszély mértékét. Eiffel, akinek csak egy gondolat járt a fejébe, határidőre elkészíteni a művet, elfogadta és megadta annak idején túlzottan magasnak számító béreket. 1888. július 14-én elérték a második emeletet, 1889. március 31-én pedig befejezték a harmadikat.
0: A torony mindig is megosztotta a franciákat. Sokan szeretik, de sokan kimondottan utálják. Becenevei is ezt tükrözik. Egyesek csúfságnak hívják, mások öreg hölgynek. Többször le akarták bontani és felrobbantani. Viktor Lustig 1925-ben kétszer adta el ócskovasként. A második világháborúban a németek fegyvereket akartak belőle készíteni. Az Eiffel-torony sok megpróbáltatáson ment keresztül, de még ma is a világ egyik leghíresebb épületeként ismerjük. A híres torony 2007-ben a világ 7 új csodája jelöltjeként is indult, bár végül nem került be közéjük.
1: Első szintjét, amely 57 méter magasságban fekszik, 2014-ben teljesen felújították és átalakították. Többek közt átlátszó üveglapra cserélték a padlózat egyes részeit. Megújult a luxus étterem és az üzletek is. Hozzáférhetővé tették a bejárást mozgáskorlátozottak számára is, valamint az építmény energiaellátását is modernizálták.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik. Nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi. Versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad. Nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér. Időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát, nem támasz, csak teher, és ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Tudtad, hogy már az ókorban is végeztek plasztikai műtéteket? A kifejezetten kozmetikai célú plasztikai műtétek mára már szinte teljesen hétköznapivá váltak. Azt azonban kevesebben tudják, hogy már az ókorban is végeztek ilyen beavatkozásokat, bár akkor még teljesen más céllal. A ma ismert plasztikai sebészet a világháborúkat követően alakult ki, évszázadokkal az első helyreállító beavatkozások után.
1: A tudományág a nevét a görög plastikos szóból kapta, amely jelentése formálni, vagy valaminek formát adni. Bár a sebészeti tökéletesítés gondolata viszonylag új keletű jelenség, a rekonstrukciós vagy helyreállító plasztikai sebészet már az ókorban ismert volt.
0: A legrégebb, ma ismert eljárások egy ókori egyiptomi orvosi szövegben jelennek meg. Az Edwin Smith papirusz sérülések sebészeti kezeléséről szóló írás egyetlen fennmaradt példánya. Ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása, egyben egyike a legrégebbi orvostudományi szakkönyveknek. A hieratikus írással írt papirusz Krisztus előtt 16. század környékén készülhetett.
1: Az írás részletes esettanulmányokat tartalmaz különféle sérülésekről és diagnózisokról, emellett pedig bemutatta, hogyan kezelték az egyiptomiak a sebeket és a csonttöréseket, és azt is, hogyan kell az orrot helyzetbe állítani egy orrsérülés esetén. Az egyiptomiak protéziseket is használtak. Egy ősi múmiánál találtak olyan lábúj protézist, amely segíthette egy nő járását.
0: Indiában találták meg a történészek a szépészeti célú plasztikai műtétek elődjének első leírását. Krisztus előtt 6. században az orvosok már olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem különböztek a mai orrplasztikától. Egy indiai orvos leírta a bőrátültetések rendkívül fejlett technikáját is. Az ókori Indiában büntetésből eltávolították az órát annak, aki házasságtörést vagy egyéb törvénybe ütköző cselekményt követett el. Ez a szégyen nyilvános jele volt.
1: Az ókorban azonban nem csak az orrok jutottak főszerephez. Az első ismert ajakhasadék, azaz nyúlszáj operációt a 4. századi kínai orvosok már sikeresen elvégezték. Az ókori Róma sem maradhat ki a sorból, ahol Aulus Cornelius az első században dokumentált egy olyan eljárást, amely során a betegek szeme körüli bőrfelesleget sebészeti úton távolították el. Ezt ma szemhéjfiatalításnak nevezzük.
0: Az ókori világban a betegek az esztétikai vonzerő javítása helyett inkább valami szükséges javulást vártak ezektől a műtétektől. Tekintettel az ezekkel járó fájdalomra és kockázatokra, a lehetőséget a leginkább rászorulókra tartották fent. A beavatkozásokkor bor volt az érzéstelenítő.
1: A fejlődés ezt követően lelassult, és hosszú évszázadokon keresztül szinte ugyanazok az eljárások voltak a megszokottak. A modern csira elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csira elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
0: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezzenek orvoslás közben.
1: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.

0: Zsombolt, a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hongdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán keleti részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programba jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki maguk a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgy a szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Here it is, my new single.
1: Ghost.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai homokdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén, ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel a figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilőfegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilőfegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táska Rádió.

0: még több sláger. Hamarosan. Reklám.
1: Nyereményjáték a Vekkerben.
2: Ünnepeld a nyár kezdetét velünk.
3: Egy jól megérdemelt kávéval, sütivel,
4: vagy egy isteni reggelivel, ebéddel. Te döntöd el.
2: Játsz velünk és nyerd meg a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt 30 ezer forint értékű ajándékutalványát.
4: Részletek a rádió Instagram, Facebook és TikTok oldalán.
2: Sorsolás június 17-én az élő Vekkerben. Jöjjön a napi kérdés! Hol található a már vártalak Pékség kávézó könyv és játékbolt?
0: Ez reklám volt. 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
5: Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mi alatt az egyiptomi fáraók a gízai hunkdűnék fölé emelték hatalmas piramisaikat, a sivatag túloldalán egy másik kultúra is grandiózus emlékművekbe temette halottait. Évezredeken át a feledés homálya borult ezekre az építményekre a föld egyik legzordabb vidékén. Ám egy új kutatás most végre napvilágra hozta őket. Egy nemzetközi régészcsoport 260 korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén, abban a szaharai folyosóban, amely a Nílus és a Vörös-tenger között ékelődik be Szudán részén. A kutatók nem a végtelen dűnék brutális terepét átszelvetették meg a felfedezést, hanem hatalmas mennyiségű, műholdas felvételt tüzetes elemzésével azonosították a rejtélyes alakzatot. Hívja fel figyelmet egy szaklap. A felfedett építmények lényegében kör alakú tömegsírok, amely közül néhány eléri az akár 80 méteres átmérőt is. A belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatóak. A struktúrák többségét egy alacsony külső fal veszi körül, a kör közepén pedig minden esetben egyetlen egyént helyeztek végső nyugalomra. Mivel a régészek a helyszínen még nem végeztek alapos földi feltárásokat, a pontos részletek, például az építésük tényleges ideje egyelőre nem teljesen egyértelműek. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Példátlanul régi kézilő fegyverre bukkantak Németországban, számolt be róla a Life Science. A középkori tárgya szakértők szerint 1390-ből származhat, és ezzel a legkorábbi hordozható puskaporos fegyver lehet, amelyet Európában valaha felfedeztek. A tárgy egy úgynevezett kézi ágyú lehetett, vagyis a kézilő fegyverek legkorábbi középkori típusa. A tárgyban mindössze egy 6 cm hosszú bronz darab maradt fenn, amely csövének eleje lehetett.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
5: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn 18 órától Székesfehérvár, azon belül is az aréna ad otthont a Magyarország-Belgium világbajnoki selejtezőnek. A magyar válogatott az első kör utolsó két mérkőzésének 2-2-es mérleggel vág neki, és a csoport első három helyezettje között kell végeznie ahhoz, hogy tovább jusson a második selejtező körbe.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
5: Ma szeles időben csapadék előfordulhat, a felhős időben napközben akár 23-25 fok közötti értékeket is mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
6: Ez a BBM

0: one way.
1: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 18 óra.
1: Ladies and gentlemen,
0: Dori, Pletykák és a Cezerét. Indul a Táskarádió esti show-ja.
1: I love it.
0: Ez a Hello.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos, az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon és a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti showja. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kér segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy hogy alakult végül.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hege Milla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019 márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles-ben a 2024. március 10-én megrendezett Oscar-gálán megkapta az első Oscar-díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzést és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata. Y'all ready?

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Catherine és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A Száz dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martint játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovagban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a

0: második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Manner énekelte még a 100 dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a 100 dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát 100 dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a család alapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy 5 éves gyermeket, és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával, és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Sean Anders saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről lájtunk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talál. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!

0: Elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 ezer hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 ezer szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atka őrülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthetne ki. A csupasz vakond patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kékbán a szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió zsúl potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a taskaradio.com-on.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekben nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: Annál Kovács Jászmin, Virág Halmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Petrovszki Gergely és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak Lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyam, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogy ha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinőtte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk, és sok gyerkőcünk, táborokat is tartunk már, úgyhogy szépen lassan elterjedt az egész, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam emiatt, hiszen most már így itt vagyunk, és tényleg táborokat is le tudunk bonyolítani, meg különböző rendezvényeket is.
3: És mikor jött az az ötlet, hogy tábort szeretnétek tartani a gyerekeknek?
4: A tábor az tavaly nyáron indult. Igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
1: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
4: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek. És a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
5: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
4: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek szerintem 1001 féle lova volt, és az, aki elment a bucsúba, és az összes lóra fel kellett ülni, mert hát ugye mindegyik ló különböző, úgyhogy az összeset ki kellett próbálni. Aztán, amikor ilyen 10 éves körül voltam, akkor megkaphattam az első saját lovamat, és azóta így is az van, hogy van egy saját lovam, már nem az, akivel 10 éves korom óta elindult ez a kapcsolat, de olyan lovak vesznek körbe, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
5: Volt már valamilyen baleseted?
4: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzem ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk is, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, 4-szer műtöttek, úgyhogy volt lovasbalesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek velejárói.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Az állatvilágban rengeteg olyan faj van, amik szuper gyorsak, veszélyesek, óriásiak vagy nagyon kicsik. A hihetetlen képességekkel rendelkező fajok között vannak olyanok is, amik csak szimplán nagyon furcsák és nem túl ismertek. Most ezekről az állatokról fogunk beszélni.
0: Az Atratokoana kígyó egy nagyon különös, szem nélküli kétértű. Feltételezhetően vízi állat, széles lapos fejjel és húsos háti úszonnyal rendelkezik. Ez a faj Brazíliában él, és ez a legnagyobb tüdő nélküli négy lábú, bár ez nem teljesen igaz, mivel a lábai visszafejlődtek.
1: A kobolt cápa egy nagyon ritka cápafaj, ez az egyetlen olyan létező állat, ami már több mint 125 millió éve létezik. A kobolt cápák több mint 100 méter mélyen élnek az óceánokban, de az idősebb fajok akár még mélyebben is. Szerencsére emberrel nem táplálkoznak, igazán nem is jönnek elő, és ez kifejezetten megnyugtató, hiszen hatalmas hegyes óra, tűszerű fogai és olykor rózsaszín színe miatt bizarr és félelmetes hatást kelt külseje.
0: A kamerúni horrorbéka kivételesen nem félelmetes kinézete miatt, hanem abszurd védekezési módszere miatt kapta a nevét. Ez a béka képes eltörni a saját csontjait, hogy karmokat csináljon magának. A szőrös és bizarr megjelenésű horrorbéka, más néven farkasember béka, azért töri el a csontjait, hogy aztán azokat a lábujjpárnáiba szúrja, így készítve magának megnyújtható karmokat veszély esetén. Ezt az állatot, melyet gyakran megsütnek és megesznek a helyiek, 13 éve fedezték fel.
1: Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett véznaujjumaki, amely már csak Madagaszkáron él, és meglepő módon közeli rokona az embereknek. A nagy, kikúvadó szemeivel, borzasztóan vékony ujjaival és nagy, bozontos farkával a véznaujjumaki egyedülálló. A denevérekéhez hasonlító fülei lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban fészkelődő rovarlárvákat, és mivel szereti az édességeket is, főleg a kókusz és a cukornádat, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak nem ő a kedvenc állatuk.
0: Ráncos, rózsaszín bőrű, szörtelen és teljesen vaksivatagi vakontpatkány, vagy csupasz turkáló mindig is megosztó volt az emberek körében, hiszen a farmerek utálják kártevő életmódját, a tudósoknak viszont hatalmas segítséget nyújtott ez az állat, mivel egy ideig úgy gondolták, hogy ezek az állatok sejtjei képtelenek a mutálódásra, de sajnos ez az elmélet már megbukott. Ezeknek a szörten rágcsálóknak kolóniája föld alatti hangyavárhoz hasonló helyeken él, melyet egy domináns patkány vezet, a királynő, az egyetlen nőstény, amely utódokat szűhet. Mint a méheknél, a csupasz vakont patkánynál is mindenkinek megvan a szerepe a kolóniába, beleértve a dolgozókat, akik az alagutakat ássák és élelmet gyűjtenek.
1: Az újonnan felfedezett jetirák fehér szőrszálai miatt kapta a nevét. A csendes óceán fenekén találtak rá 2006-ban egy mélytengeri búvár expedíció során, és olyan szokatlan, hogy egy új rendszertani családot kellett felállítani neki. A jetirák vak, fehér lábait és ólóit szőr borítja. A felszín alatt 7540 láb mélyen a hidrotermikus áramlatokhoz közel él.
0: Ezek lettek volna hát a legfurcsább állatfajok. Nektek mi volt a legfurcsább állat, amit láttatok? Írjátok meg Facebookon.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: I pull up. Like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen.

0: top.
1: Tizenkilenc óra.
2: Ladies and gentlemen.
1: Sztorik, pletykák és a Cezerén. Indul a Táskarádió esti sója.
2: I love it.
1: Ez a Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte filérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a smink mítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem teszi jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A smink termékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakesh Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ellie Feiner Miles húga, akit Javi és Alessia alakít, és Arthur Feiner lelkész, Miles és Ari apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is, mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge. De láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezdi és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozat után, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre?
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen szíves feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alvás elégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükben körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés, szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvásra tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: Rádió. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a k-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven k-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a k-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa van. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szegú közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű k-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőttkoruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőttkor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződés feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Gál Zsombor, Vörös Senge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.
1: Az első a Dr. Sussi. Milyenek a szőkenők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
2: A második a kisasszonyok. A March lányok Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel, anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első báliába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
1: A harmadik a függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel TV szerelő és az Egyesült Államok elnöke Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
0: A negyedik, azaz beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos charmerrel, Bo Burrow-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a románc balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
3: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találnak.
4: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdalna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.

0: true. 20 óra.
1: Ladies and gentlemen.
2: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti show-ja.
1: I love it.
2: Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vasesti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és inkombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben is mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akar minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Soundway! 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelmes Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repít igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgás szegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinte Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antonia és Törek Iléna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra, ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk, csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem megy el a gurulóút, és a gurulóútról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a gurulóúton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepült az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek kis repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autójogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába, van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanúgy ugyanazok. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.8-táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetnek magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrált volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettségi után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénéjével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez áterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat, álom fut át az agyadon. De mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jógázni vagy falatmászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy

0: Nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont. Kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. A zeneinek jobb jelentősége van, mint gondolnánk. Az emberek fülhallgatóval közlekednek az utcán, a bevásárlóközpontokban, edzőtermekben, éttermekben, mindenhol szól valamilyen zene. Ha szomorúak vagyunk, zenét hallgatunk, ha bulizunk, zene szól, sokan még teulláshoz, munkához, utazáshoz is zenét hallgatnak. Zene nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudunk soha élni.
1: Zenére szükségünk van, hiszen nagyon sok jó hatása létezik. A zene segít megküzdeni a mindennapos stresszel, de még a fájdalmat is csillapítani tudja. A zene nyugtató hatást gyakorol az emberi szervezetre, és abban segít, hogy jobban érezzük magunkat. Teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenéről van szó. A klasszikus zene épp úgy nyugtatóan hat az emberi szervezetre, mint a rock zene.
0: Hogyan segít a zene, vagy a zeneterápia a stressz kezelésében? Elsősorban figyelemmel terő hatása van. Hiszen amikor zenét hallgatunk, figyelünk a zene ritmusára, a zene szövegére, vagy csak dúdoljuk az adott dalt. Ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy kizárjuk a kavargó gondolatainkat, amelyek stresszt generálnak bennünk. Amikor idegesek vagyunk és elkezdünk zenét hallgatni, nem foglalkozunk az adott problémáinkkal, vagy annyira feltöltődünk energiával a zene által, hogy a gond vagy a zavaró gondolatok elrepülnek, vagy találunk valami megoldást rájuk.
1: A zene hatással lehet az agyunkra? Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak az agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kor, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.
0: A zene hatása az agyra legkülönbözőbb módon történhet. A zene hatása a lélekre, az emberre, a személyiségétől és a zene típusától is függ. De számít az életkor is. Az ember másra vágyik, és másként éli meg ugyanazt élete különböző szakaszaiban.
1: Tudtad? Manapság a zeneterápia pozitív és jótékony hatását egyre többet használják, például magas vérnyomás vagy mentális betegségek hatékony kezelésében. Általában a gondozás több irányú, a zeneterapeuták, orvosokkal, ápolókkal, szociális munkásokkal dolgoznak a depresszió, trauma, skizofrénia és egyéb állapotok enyhítésén.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgéptervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széles körű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 21 óra.
1: Ladies and gentlemen!
0: Sztorik, pletykák és a cezerék. Indul a Táskarádió esti show-ja.
1: I love it!
0: Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambegyi Glória Bella.
1: Ma hoztunk pár hasznos tippet arra, hogy hogyan válhatsz te is profi íróvá.
0: Írj minden nap, keresd meg rá az időt. Létezhet az úgynevezett alkotói válság, de ezek sosem hosszú életűek, és egyébként is önértékelési problémából fakadnak, illetve ötlethiányból. Ha nem írsz minden nap, akkor az agyad elveszíti a ritmust. Akkor is írj, ha 3 nap múlva a nagy részét kitörled. Dolgoztasd az agyad, mert munkanélkül sosem lesz készen a könyv.
1: Csukd be a füledet a tévhitek, saját félelmeid, mások negatív hozzáállása előtt. Csak az építő jellegű kritikát és a fejlődési pontokat figyeld.
0: Járd a saját utadat. Nem ciki egy hónap alatt megírni egy könyvet, vagy magánkiadásban könyvet megjelentetni.
1: Írj olyan könyvet, amire kíváncsiak az emberek, amire lesz kereslet, olvasóközönség. Ne írd meg az élet történetedet, ha előadást szeretnél generálni, mert az unalmas és a kutyát sem érdekli. Az olvasóközönség leginkább saját magát szereti.
0: Az írás akkor tart sokáig, ha sokáig csinálod. Ha minden nap írsz, pár hónap alatt végzel.
1: Készíts vázlatot, mindig ezzel kezd az írást.
0: Nem kell mindig egyedit kitalálnod. Lehetnek klisék a történetedben, ha egyedi módon tudod előadni. Írhatsz varázslós vagy erotikus történetet, ha tudsz adni valami pluszt, amit mások nem.
1: Az ihlet jó barátod, de ne várj rá. Ülj le és írj, mintha csak munkába mennél. Az elhatározás fontosabb faktor az írásban, mint a tehetség. De ha mindkettővel jó viszonyban vagy, bestseller író is lesz belőled.
0: Ne tartsd vissza az ötleteidet, mondván ezt a csavart a következő könyvben írom meg. Ha sokat írsz, egyre kreatívabb leszel, nem kell a szomszédba menned ötletekért. Adj bele mindent!
1: Jobban teljesítünk, ha a határidő lebeg a szemünk előtt, főleg, ha ezt a határidőt mi magunk állítottuk fel. Nem szabad arra várni, hogy megjöjjön a kedvünk, az ihletünk, a motivációnk, mert akkor sosem cselekszünk.
0: Ahhoz, hogy kitaláld, miről is írj könyvet, pontosan tudnod kell, mi is a célod a készművel. Miért akarsz írni? Légy magaddal kíméletlenül őszinte, és tárd fel pontosan az okaidat. Szinte mindnyájan azért írunk, mert hatással szeretnénk lenni a körülöttünk élő emberekre, és mindezért pénzt is szeretnénk kapni. De ennél pontosabban...
1: Arról írj, ami igazán fontos neked, ami szívből jön, ami fűt, ami ébren tart éjszaka, ami neked az életben számít.
0: Ne arról írj, amiről mások, és ne úgy, ahogy mások, már csak azért sem, mert fogalma sincs róla, nekik működik-e.
1: A fejezet címek legyenek olyan hívogatóak, mintha blogot írnál.
0: Akármiről is van szó, ne várd, hogy rögtön profin lép fel. Gondolj bele, van egy kis magoskád, amit el szeretnél ültetni. Mit vársz tőle? Hogy megmaradjon és kicsírázzon, nem az, hogy egyből zamatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért ne várd az első írás attól, hogy jó legyen. Írj és tanulj, és csak ennek a kettőnek az intenzitásától függ, mikor lesz belőled profi.
1: Tanulj attól, aki már jól csinálja. Olvasd könyveket írásról, vegyél részt online és személyes tanfolyamokon. Attól tanulj, aki már elérte azt, ahová te szeretnél fejlődni.
0: Olvasd sokféle történetet, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mások hogyan írnak.
1: Ha úgy érzed, ezeket a pontokat teljesítetted, és már meg is van a következő könyved története, akkor ragadj papírt és tollad, és ami eszedbe jut, kezd el írni.
0: Ha van valami ötleted, még mire lehet odafigyelni írás közben, azt írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manapság a szuperhősök korát éljük, hiszen az elmúlt évek képregény filmjei hatalmas népszerűségnek örvendenek a mozikban, és bizonyára sok mindenki fejében megfordult a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha ezek az igazságosztók megvédenének minket a való életben is. Sajnos vagy nem sajnos, űrlények és félistenek nem védhetnek meg minket, de az úgynevezett street level szuperhírók igen.
1: Ezek azok a hősök, akik nem rendelkeznek semmilyen képességgel, és csupán harci tudásukat használják fel a gonosz erők ellen, mint például Batman. Az ilyen hősök nem koncentrálnak az egész világ megmentésére, de az éjszaka folyamán ők felelősek városuk békéjéért. Bármennyire is meglepő, valóságunkban is tűntek már fel szuperhős csapatok, mint például az 1990-es évek Amerikájában alakult Real Life Superhero mozgalom, aminek tagjai félig legális polgárőrségként teljesítettek önkéntes rendvédelmi szolgálatot jelmezben különböző álnevekkel.
0: A legismertebb valódi igazságosztó mégis Phoenix Jones volt, aki a 2010-es évek első felében védelmezte Seattle városát. Phoenix Jones eredeti nevén Ben Fodor, Texasban született, ma is ismert nevét nevelőszüleitől kapta, akik egy árvaházból vették magukhoz a fiút. Eddig ez tényleg olyan, mint egy szuperhős eredet története, nem igaz? Testvére Karas Fodor sikeres MMA harcos lett, és az ő hatására Ben 18 évesen csatlakozott az amatőr ketrec harcosok közé. 4 év alatt 15 győzelme és 2 veresége lett.
1: Ahelyett, hogy tovább építette volna karrierjét, felvette a Phoenix Jones nevet, és beállt utcai szuperhősnek. 2011 és 12 volt hősködésének fénykora, és a sajtó örömmel követte ténykedéseit. Nagyrészt kisebb betöréseket, kocsilopásokat akadályozott meg, és kocsmai verekedéseket oszlatott fel. Természetesen ruhájához golyóálló mellény is tartozott, de azért így is összeszedett pár sérülést, tehát egy szuperhős csak így lehet igazán tisztelni. Néhány hónap alatt Phoenix egy egész szuperhős csapatot szervezett, szóval ők lettek az igazi bosszúállók. A csapat olyan tagokkal büszkélkedhetett, mint például Buster Doe, Green Reaper, The Mantis, No Name, Red Dragon, Midnight Jack, Omega, Karma, Skyman és El Caballero.
0: Ők voltak a Rain City Superhero Movement, akik teljes menetfelszerelésben járőröztek Seattle-ben. Az akciók gyakran átfordultak olyan önbíráskodásba, ami nem tetszett a rendőrségnek, és egyre gyakrabban vették pár órára őrizetbe a hősöket. Mindemellett Phoenix Jones folytatta MMA karrierjét is, de nem lett túl sikeres, és gyakran vereséget szenvedett, és egyszer a saját bátyja is legyőzte a ringben. A nagy csapat végül szétszédett, szóval Phoenixnek egyedül kellett védelmezni a várost, de egyre többször balhézott össze a rendőrsége, és gyakran tartóztatták le őt a bűnözők helyett.
1: Hős karrierje koporsójába végül az verte a szöget, amikor 2020-ban lebukott azzal, hogy drogot próbált eladni egy rendőrnek. Rövid ideig a börtönben ült, majd szabadulása után végleg visszavonult mind a ketrecharcos léttől, mind a szuperhősködéstől.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az államfogók. A történet izgalmas segény arról, hogy egy átlagos budapesti fiú, aki haverokkal lóg és játéktermekbe jár, hogy ismerkedik meg a mondák és a múlt titkaival.
1: Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy Gergő családja kicsit más, mint a legtöbb emberé. Édesapja ugyanis korábban egy súlyos betegségben meghalt. A fiúnak ezért édesanyja új férjével, Botlik Dénessel, okleveles cipőpucolóval és annak kicsit furcsa és pimasz lányával, Zsófival kell együtt élnie.
0: Édesanyja Boglárka próbálja megbékíteni a feleket, a családtagjai azonban még sincsenek túl jó viszonyban egymással, hiszen a sértettség és a büszkeségük mindig viszályt szít.
1: Ezért sem repesett mindenki az örömtől, amikor Boglárka előállt a hírrel. Hivatalosak a vajákosok, táltosok, énekmondók, sámánok és egyéb révülők találkozójára.
0: Azonban Gergő hallani sem akar az ötletről, mivel riasztják a régi történetek a sámánokról, az életfáról vagy bármilyen hasonlóról.
1: A habatortán az, hogy még Bogi kiállhatatlan barátnője, Apolónia is velük kíván tartani. A találkozó helyszínén aztán azonnal különös események és furcsa szerzetek bukkannak fel.
0: Kezdve a Lidérc Fianc gerillákkal, vajákos asszonyokkal, boszorkányokkal, sámánokkal, totemekkel és titokzatos erőkkel.
1: Az álomvilág bevonja az olvasót és a szereplőket is, hogy utána sok lerágott köröm és kaland után fényderüljön a gonoszra.
0: Eközben sokat lehet tanulni az önismeretről, elfogadásról, gyászról és együttműködésről is. Gergő a főszereplőnk, de a történetben több szemszöget is megismerhetünk.
1: Megláthatjuk, mennyire más minden ember és varázslény, valamint, hogy a múltra és a jelenre egyaránt figyelni kell, hiszen a múltban gyökerezik a jelenünk is.
0: Ajánlom mindenkinek, aki szeretne a régi magyar hitvilággal megismerkedni, vagy egy érdekes és izgalmas fantasy történetet keres.
1: Szerencsére, akinek nem volt elég az első rész izgalma, a második és a harmadik rész kapuja is nyitva áll.

0: 97 5 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezető pályafutása az RTL klubnál kezdődött, ahol később egy táncos műsorban, a Szombatesti Lázban is szerepelt, majd a konkurens TV2-nél dolgozott tovább. Most ezekről kérdezzük őt. Téged ugyebár felkeresett az RTL klub. Szerinted ott indult be a karriered igazán?
1: Mindenképpen, tehát ez volt ugye, majdnem 20 évet töltöttem az RTL-nél, 97-től mondom egészen 5 évvel ezelőttig. Igen, tehát én ott tanultam meg mindent a szakmáról, nekem ott voltak a tanáraim, de hát a tanáraim már a főnökeim is voltak, tehát én úgy tanultam meg ezt a szakmát, hogy már csináltam is. Hogy rengeteg riportot készítettem, rengeteget utaztam, keresztül-kasul bejártam az országot, nagyon sok helyre jutottam a világban, és akkor egy idő után ott felfigyeltek arra, hogy én szorgalmas vagyok, nagyon akarom ezt az egészet csinálni, és akkor először szerkesztő lettem, ennek a műsornak a ugye Fókusznál dolgoztam, a szerkesztője, később aztán meg a műsorvezetője is, és csináltam, ameddig csak lehetett, és aztán jöttem át a TV2-höz, de hát mindenképpen ott tanultam meg mindent erről a szakmáról, az biztos.
0: Kicsit még kanyarodjunk vissza az RTL klubhoz, ugyanis az egy másik területen is kipróbálhattad magad, ugye a Szombatesti Lázban is feltűntél, a tánc az mennyire áll közel hozzád?
1: Amikor felkértek, akkor azt gondoltam, hogy semennyire, de ezért aztán izgalmas volt, akkor még fiatal voltam nagyon, és szerettem új dolgokat kipróbálni, és akkor ebbe én belevágtam, és a végére belejöttem. Én általában, ha belevágok valamibe, hosszas mérlegelés után, azt utána teljes mellszélességgel csinálom, és az elég jól sikerült, mert egészen a döntőig jutottam ebben a műsorban annak idején, de hát az túlzás lenne azt mondani, hogy megtanultam táncolni. Tehát megtanultuk azokat a koreográfiákat, amik szükségesek voltak azokhoz a 2 perces showkhoz, amiket csináltunk. Tehát mondjuk volt egy szamba, akkor ott megtanultuk azt a 2 perces szamba koreográfiát, de hogyha utána nekem szambáznom kellett volna valakivel valahol, azt egy lépést nem bírtam volna tenni. Tehát, hogy ott ilyen koreográfiákat tanul meg az ember, korán sem tanul meg táncolni. Sokan persze utána ezt annyira megszerették, hogy tovább táncoltak. Na, én nem. Tehát én ezt ennyire nem voltam szenvedélyes. Tetszett a dolog, mint egy új dolog. De például most is megy táncos műsor, ha most felkérnének, azt hiszem nemet mondanék, mert tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy óriási elfoglaltság, tehát ott a műsor vége felé, amikor már nem voltunk olyan sokan, ott már ilyen napi 10-12 órát gyakoroltunk.
2: Ezután 2016-ban átigazoltál a konkurens TV2-höl, azóta is ott dolgozol. Mi volt a váltásnak az oka?
1: Ezt majd ti is meg fogjátok tapasztalni, hogyha ebben a szakmában, vagy bármilyen szakmában, hogyha dolgoztok, hogy egy idő után az ember kiég abban, amit csinál. Nem azt mondom, hogy megunja, mert meg nem untam, mert ez egy csodaszép szakma, és az embereket is szerettem, akikkel csináltam, de egész egyszerűen az, hogy 20 éven keresztül ugyanabban a székben, ugyanabban ugyanannál az asztalnál, ugyanaznak a 8 embernek köszönök minden nap, és ugyanazt a munkafolyamatot csinálom, ezt egyszerűen az ember benne elfárad, és már éreztem magamon azt, hogy valami új kihívásra van szükségem, vagy legalábbis levegőváltozásra. De magamtól nem léptem volna, tehát azt nem tettem volna meg, hogy én magam felállok és eljövök, de azt mondtam, hogy ha az élet ad egy lehetőséget, azon el fogok gondolkodni. És amikor megkerestek, akkor először is azt mondták, hogy egy egész másik helyen, egy egész másik műsorban, egész más emberekkel, és egy egész más körülmények között, és egész más ideológiai rendszer mentén fogunk, vagy lehetne dolgozni. Nyilvánvalóan az egésznek volt ugye egy anyagi része is, ugye az embert, ha átcsábítják, akkor ott egész más számok jelennek meg, mint amiben az ember addig gondolkozott. Nyilván ez is szerepet játszott a döntésemben. És akkor én átjöttem ide, és itt is szépen bele szerettem abba, amit csinálok, és most meg ezt szeretem nagyon. Most ezt csinálom 5 éve, hát ahhoz képest az RTL-t 20 évig csináltam ezt, 5, hát ez még egy fiatal dolog az életemben, úgyhogy éppen, hogy az elején járunk, de nagyon tetszik, nagyon élvezem, és hát egyébként sok kollégámmal meg együtt dolgozom, mert többen is átjöttünk így az évek során.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Horváth Hintel Kristóf, Berzevici Dávid és Horváth Hintel Oliver. Ebben az adásban bemutatjuk nektek a heti betevő fehérvári csapatát, akik két hetente ételt osztanak a rászorulóknak.
1: Vendégeink Üvegesni Orosz Kata és Rosta Helga a fehérvári heti betevőtől.
0: Miért jött létre ez a szervezet?
2: 2013-ban, karácsony után a Kisüzem nevű étterembe Pesten az étterem dolgozói látták azt, hogy mennyi pénzt szórnak el az emberek arra, hogy szórakozzanak, és látták azt, hogy a környező utcákban, a városban mennyi rászoruló éhező van, aki nem jut meleg ételhez. És úgy gondolták, hogy szétszórnak persejeket, ezeket képzeljétek el, ezek a 7 decis uborkás dunsztos üvegnek, szétszórják ezeket a persejeket ott a buli negyedekbe, és ami ebből befolyt pénz, ő ezekből főztek tartalmas melegételt minden héten, és ők azóta is működnek Pesten.
3: Eleinte az emberek hogy álltak a szervezethez?
4: A budapestit azt nem tudjuk közvetve, de az, hogy ők minden vasárnap, tehát minden vasárnap kiálltak az utcára a melegétellel, egyre többen csatlakoztak hozzá, tehát először a szűkebb baráti körük, aztán a barátoknak a barátai, és akkor így terjedt a hír, mint egy ilyen háló. És ez azóta is működik. Lassan 10 évesek lesznek Budapesten, igen.
5: Hány önkéntessel indult a csapat?
2: Ha a miénkre gondolsz, akkor mi körülbelül olyan 12-en vagyunk, akik úgy a törzsgárdának számítunk szerintem, bár én sem a legelső héten csatlakoztam be a csapathoz, és változó létszámú önkéntesekkel egészülünk ki, és így tudunk két hetente melegételt osztani az önkénteseink, meg a stáb segítségével.
6: Országszerte hány ilyen csoport van?
4: Most már 4-en működnek, a fehérvári volt a harmadik, tehát először megalakult a budapesti, ott a Kisüzem és a Klauzál tér környékén, aztán a makói heti betevő, és rá egy hétre vagy két hétre pedig a fehérvári heti betevő, aztán pécsi. Hát lett még egy Szentendrén, ők már nem betevő, de betevőként indultak, ők a Szentendrei merőkanál, de ebből a bokorból nőttek ki, vagy nem is tudom.
7: Hogyan szoktak az adományok kiosztásra kerülni?
2: Két hetente a régi szabadművelődési házánál találkozunk 10 órakor. A felhívás, amit a Facebook poszton keresztül szoktunk kiküldeni, tartalmazza azt, hogy mi mit várunk. Sütit, tartós élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt. A meleg ételt azt mindig étteremtől rendeljük. Ez egy kifogástalan minőségű, tartalmas, húsos meleg étel. Az önkénteseink segítenek abban, hogy a civilektől érkező adományokat becsomagolják, és ezt adjuk át a meleg étel mellé. És ez a csomagolás, ez tart körülbelül 10 órától fél 12-ig, utána jön a jegyosztás, és akkor a jegyre mindenki megkapja a meleg ételét, illetve a kis csomagját a meleg étel mellé.
1: Volt-e már rá alkalom, hogy az emberek visszaéltek a nevükkel?
2: Igen, egyszer találkoztunk azzal, hogy valaki adományt gyűjt a mi nevünkbe, olyankor szoktunk egy felhívást közzétenni, hogy mi csak a persejeinken keresztül, illetve hogyha rendezvényekre kimegyünk érzékenyíteni, mi csak akkor gyűjtünk adományt, mi nem házalunk sehol.
6: Hogyan lehet csatlakozni?
2: Csatlakozni többféleképpen. Lehet valaki adományozó, az azt jelenti, hogy hoz nekünk oda két hetente vasárnap a meghirdetett osztásra sütét, gyümölcsöt, zöldséget, tartós élelmiszert. Csatlakozhat valaki úgy, hogy eljön nekünk segíteni, ami azt jelenti, hogy ezeket a sütét, gyümölcsöt, tartós élelmiszert segít nekünk belerakni ezekbe a bizonyos pakkokba. Illetve csatlakozhat valaki adományozóként is, ami azt jelenti, hogy a város több helyén kihelyezett persejünkbe bedob nekünk adományt.
8: Autism.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még Düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: A te rádiód. Táskolád.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is.
1: Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes film technológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással.
0: Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhelyi kert jelenet is ekkor készült.
1: A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is. Így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét.
0: A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jesse énekes című filmjébe vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált.
1: A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney sokat fejlesztett.
0: Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés.
1: A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált.
0: A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult.
1: Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-nek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU-trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.

egész ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubinus puttony száj.

0: ahhoz érzelkez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táskarádió.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől.

hogy betakar a föld. De jelesz, ha ott vagy majd, én flexem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. Elkezdődött az El Niño. A világ legnagyobb bálnatemetőjét fedezték fel. A mikrofonnál Sarf Janka. Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. A Becoming Taylor Swift az amerikai énekesnő útját követi nyomon a country zene világától egészen addig, hogy korunk egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb pop előadójává vált. A két részből álló produkció a Brit Channel 4 megrendelésére készült, és már elérhető a ZDF streaming platformján. A rendező Guy King a történetet a Nashville-i kezdetektől indítja. Archív felvételek, hanganyagok és dalrészletek segítségével mutatja be, hogyan kezdett Swift már a gyerekkorában dalszerzéssel foglalkozni, és miként jutott el kitartásának, tehetségének, valamint családja támogatásának köszönhetően első lemezszerződéséig. Kezdetét vette az El Niño, az éghajlati jelenség, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal, NOAA, bejelentése szerint az El Niño a csendes óceán trópusi részén fejlődött ki és egyre erősödik. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekordmeleggel járhat még 2027-ben is. Az NOAA akkor nyilvánítja ki egy El Niño létrejöttét, ha a csendes óceán egyenlítői területein tartósan 0,5 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Intenzitását szintén az óceán felszín hőmérsékletének emelkedése alapján határozzák meg. Erős El Niño-ról 1,5 Celsius fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. A legidősebb, legmélyebben fekvő és legnagyobb kiterjedésű bálnatemetőt találták meg az Indiai óceán mélyén. A Guardian beszámolója szerint több mint 5 millió éves fosszíliák is találhatók, amint egy 1200 kilométeren elterülő helyszínen. A bálnatemetők nem ritka képződmények, legtöbbjük kevesebb, mint 4 kilométeres mélységben. A most azonosított terület azonban 7 kilométeres mélységben húzódik és több száz bálna maradványait tartalmazza. A kutatók búvárhajók segítségével merültek a bálnatemető helyszínére, összesen 485 bálna fosszíliát azonosítottak, valamint 5 frissebb tetemet. Társulati üléssel zárta idei évadát a Vörösmarty Színház. A hagyományokhoz hűen ennek keretében adták át az évad színésze, az évad színésznője, az évad nem művész állományú dolgozója elismeréseket, valamint a Vörösmarty gyűrűdíjat is. Az idejében Saládi Zsolt, Ladányi Júlia és Németh Marian, Méri vehette át a társulat által adományozott díjakat. A teátrum vezetője Dolhai Attila értékelte a 2025-26-os évadot. Mint mondta, erős évadot zárt a társulat, hiszen 10 premiért mutattak be 3 játszóhelyen, és összesen 420 előadást láthatott a színház közössége, emellett 38 tájelőadást szerepelt a műsornaptárban. A színház látogatók száma több mint 89 ezer volt. Az Antarktisz két legsebezhetőbb gleccsere, köztük a hírhet világvége, avagy végítélet gleccserként is emlegetett Waits. A felszín alatt kavargó, gyorsan változó óceáni örvények miatt a vártnál is gyorsabban olvad. Egy friss kutatás szerint ezek a víz alatti viharok olyan erőteljes turbulenciát keltenek, amely rövid idő alatt is drámai mértékben pusztítja a jégtáblát, ez pedig hosszú távon súlyos, globális tengerszint emelkedést indíthat el.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A következő idényben az Albát erősíti a 26 esztendős Meleg Gergő, aki immár a magyar válogatott stabil tagja, írta a klub a közösségi oldalán. Az elmúlt 3 szezonban meghatározó tagja volt az MKA Pécs kosárlabda csapatának, a mögöttünk álló évadban 14,5 pontot, 7 lepattanót és 1,6 gólpasszt jegyzett meccsenként.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, nem várható légmozgás. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Megvakult a tínédzser, mert csak chipset és sült krumplit evett.
1: Helyrehozhatatlan látásvesztés szenvedett egy 17 éves bristoli fiú, miután éveken át szinte csak sült krumplit és chipset evett. A fiú 14 évesen került orvoshoz, mert fáradtnak és gyengének érezte magát. Az általános iskola után étrendjét kizárólag sült krumpli, chips, fehér kenyér és alkalmanként egy-egy szelet sonka vagy kolbász alkotta.
0: Az orvos akkor B12 vitamin hiányt állapított meg nála, és étrend kiegészítőket írt fel neki. Ám a fiú nem tartotta be az utasításokat, és nem is változtatott egyhangú étrendjén. Egy orvosi szaklapban publikált eset tanulmány szerint a fiú 3 évvel később a bristoli szemkórházba került, ahol előre haladott látásvesztés diagnosztizáltak nála.
1: Kezelő orvosa elmondta, hogy a fiú étrendjét továbbra is sült krumpli, burgonya chips, fehér kenyér és alkalmankénti sonka, valamint kolbász tette ki, és szinte egyáltalán nem fogyasztott gyümölcsöt és zöldséget. Az orvos szerint a fiú mindezt azzal magyarázta, hogy egyszerűen undorodik bizonyos textúrájú ételektől, csak az előbb említett ételektől érzi úgy, hogy meg akar és meg is tudja enni.
0: Az orvosok számos fontos vitamin, köztük a B12 és ásványi anyag hiányt állapítottak meg a fiúnál, aki nem volt sem kövér, sem sovány, de súlyos alultápláltsággal küzdött. A csontjaiból kivesztek az ásványi anyagok, ami egészen megdöbbentő az ő korában, jegyezte meg az orvos.
1: A fiúnál olyan mértékű látásvesztést állapítottak meg, hogy hivatalosan vaknak számít. Orvosa szerint a fiú látását vakfoltok nehezítik, amelyek miatt nem tud vezetni, gondjai vannak az olvasással, a tévénézéssel és az arcfelismeréssel. Ugyanakkor képes egyedül sétálni, mivel a perifériás látása megmaradt, tette hozzá a szakember.
0: A fiú betegsége. A táplálkozással összefüggő látási neuropátia kezelhető, amennyiben időben diagnosztizálják. Ha azonban túl sokáig kezeletlen marad, akkor a látóideg axonjai elhalnak, és maradandó károsodás alakul ki. Az orvos szerint a fiújéhez hasonló esetek nem gyakoriak, ugyanakkor a szülőknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyerekük túlságosan válogatós, ezért érdemes ilyenkor szakértői segítséget kérni.
1: A szakember szerint az a legjobb, ha a szülő nem kezd el szorongani, hanem minden étkezésnél megpróbál egy-két új ennivalót megismertetni a gyerekkel. Hozzátette, hogy a multivitaminokkal ki lehet egészíteni az étrendet, de tablettával nem lehet helyettesíteni az egészséges táplálkozást.
0: Illetve amúgy szoktál chipset enni? Szereted a chipset?
1: Igen, szeretem, néha eszek is chipset, de ezek után meggondolom.

0: Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemle és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszószal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára-már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktató fogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: 7. Taco. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: 8. Pad Thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű thai tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9. Csokoládé. Az édesörem forrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáson sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek. 97.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kossa Sándor és Fodor Ambrus. A VEC a nemzetközi autóversenyzés egyik legjelentősebb sorozata, amely a megbízhatósági versenyzés hagyományait őrzi és fejleszti tovább. A bajnokság lényege nem csupán a gyorsaság, hanem az autók tartósága, a stratégiák hatékonysága, a csapatmunka és a versenyzők állóképessége. A sorozat központi eleme, hogy egy futam akár 6, 8 vagy 24 órán át is tarthat. Így a VEC az egyik legösszetettebb és legkiszámíthatatlanabb autóverseny a világon.
1: A VEC szezonjának csúcspontja minden évben a 24 órás Le Mans-i verseny, amely 1923 óta a világ legrégebbi és legismertebb hosszú távú futama. Le Mans nem csak technikai, hanem mentális kihívás is. Az autók és a versenyzők extrém terhelést kapnak, miközben változó időjárási és pályaviszonyok közt kell helytállniuk. A futam presztízse miatt a VEC egész szezonját gyakran ez a legendás versenyhez viszonyítják.
0: A bajnokság több kategóriában zajlik. A csúcsot a Hypercar géposztály jelenti, amelyben a világvezető gyártói többek között Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Alpine és BMW küzdenek egymással. Ezek a prototípusok a modern motorsport technológiai csúcsot képviselik fejlett hibrid rendszerekkel, aerodinamikai újításokkal és kiemelkedő teljesítménnyel. A Hypercar mellett amatőr és professzionális csapatok is részt vehetnek a GT kategóriákban, ahol olyan versenyautók indulhatnak, amely utcai sportkocsikra épülnek.
1: A VEC különlegessége a multi-drive rendszer. Minden autót három versenyző vezet, akik váltják egymást a verseny során. A siker kulcsa a versenyzők közötti összhang, a hibamentes vezetés, hatékony boxmunka és jól időzített stratégiai döntések. A hosszú távú versenyzésben a hiba ára sokkal nagyobb, mint a sprint futamoknál. Ezért a csapatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a stabilitásra és a megbízhatóságra.
0: Az utóbbi években a VEC a motorsport egyik leggyorsabban fejlődő sorozatává vált, köszönhetően a gyártók visszatérésének és a Hypercar szabályrendszer sikerének. A bajnokságban fontos laboratórium az autóipar számára a fejlesztések jelentős része, különösen a hibrid technológia és az energiamenedzsment később a közúti autóban is megjelenhet.
1: A VEC így egyszerre a múlt tradíciónak és a jövő technológiájának találkozási pontja. A versenysorozat kihívásaim a kooperatív csapatmunka és a legendás Le Mans-i futam miatt mára a motorsport egyik legnagyobb presztízsű és legnépszerűbb bajnokságává nőtte ki magát. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naál Barbara és Tokori Blanka.
1: Harry Styles 1994. február 1-én született Angliában. A Holmes Chapel Compromissive iskolának volt a tanulója. Tanárai szerint beszédes gyerek volt, amolyan osztálybohóca. Rendkívül népszerű volt sportokban, jeleskedett, azonban tanulmányaiban segítségére szorult, ezért nővére Gemma korapetálta. Iskolai tanulmányai alatt ismerkedett össze Nick Lowe-gal, Hayden Morris-szal és Will Sweeney-val, akikkel közösen megalapították a White Eskimo elnevezésű zenekart. Harry itt kezdett el először énekelni. A zenekarral egyszerre jelentkeztek a Bandák csatája elnevezésű helyi versenybe, ahol rajtuk kívül számos fiatal tehetség mutatta be, mit tud. A fődíjat ők vihették haza, ugyanis megnyerték a megmérettetést. A divat már tiniként fontos volt számára, népszerűsége véget, így fizetését a ruhatára frissítésére költötte, és többek között ezért vállalt hajnali munkákat, mint a pékségtakarítása vagy újságkihordás.
0: 2010-ben jelentkezett a 7. alkalommal megrendezett X-faktorba, mint szóló énekes. Első meghallgatásán Stevie Wonder Isn't She Lovely című dalát adta elő, ezzel a dallal pedig 2 igent kapott, így tovább jutott a második fordulóba. A második fordulóban már nem volt elég a Michael Jacksontól előadott Man in the Mirror dala. A zsűrik házánál Nicole Scherzinger énekesnő és vendégzsűritag azt javasolta annak az 5 fiúnak, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik és Louis Tomlinson, hogy alkossanak egy fiúbandát, mert ugyan tehetségesek, de sikert külön-külön nem fognak elérni. Ennek hatására a fiúk 2 hetet kaptak arra, hogy összeszokjanak, ez alatt pedig összebarátkoztak és megismerték egymást, ezután már együtt el is kezdtek gyakorolni. Mivel a zenekarnak nevet is kellett adni, Harry a One Direction-nel állt elő, hiszen ugyan eddig nem ismerték egymást, de egy irányba tartanak az énekesi pályán. Simon Cowell-nek a mentoruknak tetszett az ötlet, szint ugyanígy másik fiúnak is, így lett a banda neve One Direction. A nagy sikerek után a banda feloszlott, mivel a tagoknak különböző céljai voltak.
2: Harry Styles szexualitása nem egyszer került gorcsú alá, hiszen a rossz nyelvek, sőt meg annyira rajongó szerint az énekes a saját neméhez vonzódik, vagy legalább biszexuális. Styles nem igazán foglalkozik a pletykákkal, és gyakran süt el kétértelmű poénokat, tovább borzolva ezzel a kedélyeket. 2013-ban azonban egyértelműen tagadta a GQ magazinnak a vádakat azzal, miszerint 100%-ban heteroszexuális, és egyáltalán nem gondolja magát biszexuálisnak. Emellett a szóbeszédek nem zavarják, és mindig nagy támogatója lesz az LMBT közösségnek, hiszen hisz az egyenlőségben.
1: Szabad idejében sem tétlenkedett, hanem a korábbi pletykáknak igazatéve elvállalta első mozis film szerepét egy Christopher Nolan háborús drámában, ami a II. Világháborúban játszódik. Styles hátránnyal indult a One Direction-ös múltja véget, de a stábtagok nyilatkozata alapján láttak benne valami pluszt, amiért meg akarták tartani, és tetszett nekik, hogy ennyire harcolt a karakterért.
2: A film kedvéért vágta le hosszú haját, amelyet elajándékozott rákos gyermekeket támogató intézmény számára. Első kislemeze április 7-én érkezett, amihez a promóciós klippet március 25-én osztották meg az ITV-n. Styles ugyanezen a napon lecserélte az összes közösségi oldalának dizájnját fehérre, és eltűnt a One Direction weblapja az elérhetőségei közül.
0: A Sign of the Times először a BBC Radio One műsorában került lejátszásra, ahol Styles egy 2 órás interjút adott. Előtte pár perccel felkerült a felvétel az összes letöltő helyre, beleértve az iTunes-t, Apple Music-ot, Spotify-t és YouTube-ot is.
2: Reméljük, a jövőben még sokat hallunk Harry Stylesról.
3: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5. All the time. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet. Ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. Most megtudhatod, miért jó olvasni. A mai világban az olvasás eléggé ritka dolog a fiatalok körében, pedig ha az ízlésünknek megfelelő könyvet találunk, akkor ez egy kiváló időtöltés lehet. Általános iskolás koromban azt vettem észre, hogy az egy Ropi naplója című könyv igen nagy népszerűségnek örvend azoknál, akik nem szeretnek olvasni. Ez a könyv azért lehet népszerű, mert az író humoros és könnyen fogyasztható iskolás gyerekeknek szánt sorozatot írt. Én személy szerint nem igazán rajongtam az egy Ropi naplójáért, engem főleg a kaland és fantasy könyvek ragadtak meg, bár ennek ellenére a Harry Potter sorozatot csak filmben láttam. Szerintem már csak az ismerős történetekkel és azokkal a karakterekkel hozhatják vissza ezeket az olvasni nem vágyókat, amelyekkel könnyen lehet azonosulni.
1: Tanulmányok kimutatták, hogy az olvasás lassítja, vagy esetleg meg is akadályozhatja az Alzheimer-kór és a demencia lefolyását, mivel aktivizálja az agyi területeket, így tartva mozgásban. Ugyanúgy működik az agy is, mint bármely más izom a testben, vagyis megfelelő gyakorlatokkal, aktívan és egészségesen tartható. Ilyen módszer az olvasáson kívül a sakkozás, keresztrejtvények és a társas játékozás is. Azt mondani sem kell, hogy fejleszti a tudásod, és új ismeretekkel bővülhetsz, akár egy szimpla regényben. Az olvasás stressz csökkentő és segít az elalvásban is, mivel semmilyen fényt nem bocsájt ki, amilyet a digitális eszközök. Olvasás után sokkal koncentráltabb leszel, szóval, hogyha munka vagy iskola előtt olvasol, az sokat segíthet. Manapság igazán fontos, hogy fejleszti a szókincset, mert bármennyire is meglepő, 6. osztályban is lehet látni olyanokat, akik nem tudnak rendesen elolvasni egy szöveget.
0: Ha valaki nem szeret olvasni, az általában azt mondja, hogy ehhez nincs fantáziám. Ez hülyeség, mivel a fantázia nem egy külön adottság, az bárkinek lehet. Ezért kell olyan könyvet választani, ami tényleg érdekel, és világával te is szimpatizálsz. Hiába van itt az internet, mégis a könyv az, amit megismerteti velünk igazán a világot. Reméljük, sikerült kedvet csinálni az olvasáshoz. Hidd el, megéri.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból áll.

0: utaznak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
1: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. Elkezdődött az El Niño. A világ legnagyobb bálnatemetőjét fedezték fel. A mikrofonnál Sarf Janka. Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. A Becoming Taylor Swift az amerikai énekesnő útját követi nyomon a country zene világától egészen addig, hogy korunk egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb pop előadójává vált. A két részből álló produkció a Brit Channel 4 megrendelésére készült, és már elérhető a ZDF streaming platformján. A rendező Guy King a történetet a Nashville-i kezdetektől indítja. Archív felvételek, hanganyagok és dalrészletek segítségével mutatja be, hogyan kezdett Swift már a gyerekkorában dalszerzéssel foglalkozni, és miként jutott el kitartásának, tehetségének, valamint családja támogatásának köszönhetően első lemezszerződéséig. Kezdetét vette az El Niño, az éghajlati jelenség, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal, NOAA, bejelentése szerint az El Niño a csendes óceán trópusi részén fejlődött ki és egyre erősödik. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekordmeleggel járhat még 2027-ben is. Az NOAA akkor nyilvánítja ki egy El Niño létrejöttét, ha a csendes óceán egyenlítői területein tartósan 0,5 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Intenzitását szintén az óceán felszín hőmérsékletének emelkedése alapján határozzák meg. Erős El Niño-ról 1,5 Celsius fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. A legidősebb, legmélyebben fekvő és legnagyobb kiterjedésű bálnatemetőt találták meg az Indiai óceán mélyén. A Guardian beszámolója szerint több mint 5 millió éves fosszíliák is találhatók, amint egy 1200 kilométeren elterülő helyszínen. A bálnatemetők nem ritka képződmények, legtöbbjük kevesebb, mint 4 kilométeres mélységben. A most azonosított terület azonban 7 kilométeres mélységben húzódik és több száz bálna maradványait tartalmazza. A kutatók búvárhajók segítségével merültek a bálnatemető helyszínére, összesen 485 bálna fosszíliát azonosítottak, valamint 5 frissebb tetemet. Társulati üléssel zárta idei évadát a Vörösmarty Színház. A hagyományokhoz hűen ennek keretében adták át az évad színésze, az évad színésznője, az évad nem művész állományú dolgozója elismeréseket, valamint a Vörösmarty gyűrű díjat is. Az idejében Saládi Zsolt, Ladányi Júlia és Németh Marian, Méri vehette át a társulat által adományozott díjakat. A teátrum vezetője Dolhai Attila értékelte a 2025-26-os évadot. Mint mondta, erős évadot zárt a társulat, hiszen 10 premiért mutattak be 3 játszóhelyen, és összesen 420 előadást láthatott a színház közössége, emellett 38 tájelőadást szerepelt a műsornaptárban. A színház látogatók száma több mint 89 ezer volt. Az Antarktisz két legsebezhetőbb gleccsere, köztük a hírhet világvéke, avagy végítélet gleccserként is emlegetett Waits. A felszín alatt kavargó, gyorsan változó óceáni örvények miatt a vártnál is gyorsabban olvad. Egy friss kutatás szerint ezek a víz alatti viharok olyan erőteljes turbulenciát keltenek, amely rövid idő alatt is drámai mértékben pusztítja a jégtáblát, ez pedig hosszú távon súlyos, globális tengerszint emelkedést indíthat el.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A következő idényben az Albát erősíti a 26 esztendős Meleg Gergő, aki immár a magyar válogatott stabil tagja, írta a klub a közösségi oldalán. Az elmúlt 3 szezonban meghatározó tagja volt az MKA Pécs kosárlabda csapatának, a mögöttünk álló évadban 14,5 pontot, 7 lepattanót és 1,6 gólpasszt jegyzett meccsenként.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, nem várható légmozgás. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 9 fejét a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az emberi test titkai, mi történik alvás közben? Az alvás egy olyan állapot, amikor a testet pihen, az agyat pedig különleges módon aktívvá válik. Alvás közben különböző szakaszokon mész keresztül, és ezek mindegyik eltérő szerepet játszik a szervezetet helyreállításában. Az éjszaka első felében a mélyalvás dominál, ami rendkívül fontos a fizikai regenerálódás szempontjából. Ilyenkor az izmok és a szövetek regenerálódnak, és az immunrendszer is megerősödik. A mélyalvás után következik a REM fázis, amikor a gyors szemmozgás zajlik. Ez az a pont, amikor az álmok életre kelnek, és az agyad szinte teljesen olyan aktív, mint amikor ébren vagy. A kutatók szerint a REM alvás folyamatos szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és a memóriák megszilárdításában.
1: Az alvás minősége tehát nem csak a pihenésről szól, hanem létfontosságú a mentális egészség szempontjából is. Az alvás megvonás, akár már egyetlen éjszaka is, komoly hatással lehet a koncentrációra, a döntéshozatalra és az érzelmi stabilitásra. Sőt, hosszú távon a krónikus alváshiány olyan súlyos problémákhoz vezethet, mint a cukorbetegség, a szívbetegségek vagy a depresszió. De miért is alszunk rosszul? A modern életmód számos tényezője befolyásolja az alvásodat. A képernyők használata lefekvés előtt, a stressz, a rendszertelen alvás ébren létciklusok. Ezek mind megzavarják a természetes ritmusodat, amit cirkadián ritmusnak nevezünk. Ez a biológia óra szabályozza, mikor érzed magad álmosnak, és mikor vagy ébren. Ha ezt az órát folyamatosan megzavarod, alvás problémák léphetnek fel.
2: De ne aggódj, van megoldás. Az alvási szokások javításával sokat tehet az alvás minőség javítása érdekében. Például érdemes kialakítani egy esti rutint, ami segít ellazulni, kerülni a koffein délután 3 óra után, és lehetőség szerint próbálj meg egy rendszeres alvási ciklust követni. A sötét, csendes és hűvös hálószoba is hozzájárulhat ahhoz, hogy mélyebb és pihentetőbb legyen az alvásod. És végül hallgass a tested jelzéseire. Ha fáradtnak érzed magad, ne küzdj ellene. Az alvás az egyik legfontosabb regenerációs eszköz, és ha hagyod, hogy a tested pihenjen, sokkal energikusabb, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb leszel a mindennapokban. Aludjatok és pihenjetek minél többet, ahogyan az időtök csak engedi.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Emlékszel arra, hogy mit csináltál múlt szombat délután?
0: Vagy hogy hol voltál 2008. augusztus 3-án?
1: Esetleg arra, hogy milyen ruha volt rajtad 2015. március 28-án éppen 15 órakor?
0: Az utóbbira szinte biztos nem, ha csak nem kapcsolódik pont ehhez a naphoz egy érzelmileg nagyon erős élmény. Vagy ha nem vagy hiperamnéziás.
1: A hiperamnézia egy nagyon zavarba ejtő és rejtélyes állapot. A hiperamnéziás embereknek rettentően fejlett az önéletrajzi memóriájuk, gyermekkorukig visszamenve meg tudják mondani, hogy egy adott napon mi történt velük. Az Egyesült Államokban összesen 50 olyan emberről tudni, akinek az agya így működik.
0: A hiperamnéziás emberek az olyan apró részletekre emlékeznek nagyon pontosan, mint hogy mi szólt egy 15 évvel ezelőtti reggel a rádióban, mi volt aznap a reggeli, milyen volt az idő.
1: Jill Price 1965-ben született, és állítása szerint 1980. február 5-től kezdve múltja minden napjára erőfeszítés nélkül emlékszik. Szinte nincsenek hézagok a memóriájában.
0: Emlékezetem úgy áramlik, mint egy film, megállíthatatlanul és kontrollálhatatlanul, mondja. Teljes életem pereg le a fejemben minden nap, és ez örítő.
1: Price 10 éves korától vezeti naplóit, 50 ezer oldal hihetetlenül apró betűivel teleírva. Életeseményein kívüli dolgokra érdekes módon nem emlékszik túl jól. Amikor memorizálnia kellett egy verset vagy egy drámai monológot, bevallása szerint teljesen stresszessé vált.
0: Viszont bármely kedvelt sorozatából vetítenek le egy-egy epizódot, azonnal ráismer, és kapásból elmondja, melyik évben, melyik napon látta azt, és mi történt még abban a részben. Tökéletes önéletrajzi emlékezetét azonban nem tudja irányítani. Mindig számtalan emlék áraszt jel, s úgy átérzi azokat, mintha az események most zajlanának, saját múltjának fogja.
1: Az ezredforduló körül különösen maguk alá gyűrték rossz emlékei. Depresszióba esett, és attól félt megőrül. 2000. június 5-én beült 7 számítógépe elé, és egyetlen keresőszót írt be. Memória. Így talált rá James McGaughra, vezető memória specialistára egy kaliforniai egyetemen, aki sok éven át vizsgálta őt.
0: A barátai által tréfásan humán kalendáriumnak nevezett hölgytünet együttesének a szakemberek új nevet adtak. Hiperamnézis, vagyis túlemlékezés. Azóta több százan jelentkeztek McGaughnál azzal, hogy memóriájuk mindent megőriz, de három kivételével mind csalók voltak.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témával jövünk, ami talán a legfontosabb kérdés minden fiatal életében. Ki vagyok én? Milyen ember szeretnék lenni? És hogyan találjam meg önmagam egy olyan világban, ami minden percben mást vár el tőlem?
1: Ez tényleg a legnagyobb kérdés ma, mert a mai fiatalok rengeteg elvárással találkoznak. Legyenek sikeresek, szépek, jól tanulók, okosak, kedvesek, magabiztosak, kreatívak. De közben azt érzi, de ki vagyok én valójában ezek nélkül?
0: Régen a fiataloknak volt idejük lassan kialakítani azt, hogy kik ők. Ma viszont minden felgyorsult. Az internet, a közösségi média, az állandó összehasonlítás miatt a fiatalok úgy érzik, már 15 évesen ki kell találniuk az egész életüket.
1: És ez óriási teher, mert ma te 16 évesen nem tudod, hogy mihez kezdj. Már azt hiszed, le vagy maradva. Pedig ez nem igaz. Nem lehet 17 évesen tudni, hogy ki lesz belőlünk, erre 20-25 évünk van.
0: A fiatalok azért érzik magukat elveszettnek, mert a világ minden pillanatban üzen nekik valamit. Legyél ilyen, ne legyél olyan. Ha más vagy, kilógsz, és közben az identitásuk még épp csak formálódik.
1: Ezért lesznek bizonytalanok, ezért akarják el az érzéseiket, ezért próbálnak tökéletesnek látszani, mert félnek attól, hogy ha megmutatják a valódi énjüket, akkor elutasítják őket.
0: De az identitáskeresés pont arról szól, hogy megmerjük találni azt az embert, akik mi vagyunk a maszkok nélkül. Az ember, aki megmeri mondani. Én ilyen vagyok, és ez rendben van.
1: És fontos tudni, a fiatalok nem azért keresik magukat, mert bizonytalanok, hanem mert fejlődnek. Az identitás nem egy pont, amit el kell érni, ez egy út, amit végig kell járni.
0: 16 évesen természetes, hogy nem tudod, mihez akarsz kezdeni. 17 évesen természetes, hogy változik a személyiséged. 18 évesen teljesen normális, hogy egyik nap azt érzed, minden világos, másnap pedig az, hogy fogalmad sincs merre tovább.
1: És aki ezt sem érti meg, az vagy sosem volt fiatal, vagy elfelejtette, milyen volt keresni önmagát. A mai fiatalok nem rosszak, nem lusták, nem szétszórtak, csak egy túl gyors világban próbálnak megtalálni valamit, ami lassú önmagukat.
0: És ebben nincs semmi szégyelnivaló, mert a világ tele van zajjal, elvárással, szerepekkel. De egyetlen dolog biztos, senki nem tudja megmondani neked, ki vagy. Azt csak te találhatod meg.
1: És talán ez a legszebb az egészben, hogy minden fiatalnak joga van időt kérni, tévedni, váltani, felfedezni, újrakezdeni, mert az identitás nem mások véleményéből épül, hanem abból, ahogy lassan-lassan megérted saját magad.
0: A valódi önmagunk megtalálása nem sprint. Ez egy hosszú, emberi, néha kaotikus, de gyönyörű út. És ha egyszer megtalálod, akkor már nem tudnak összezavarni a világ elvárásai. Mert akkor már tudod, nem kell másoknak megfelelned, hanem önmagadnak. És ez a valódi szabadság.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és a buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszígtartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Fonai Dorka, Fésamira Bonita és Naár Barbara. Az internet nagyon sok mindenre jó. Nélküle például sokkal bonyolultabb volna megismernetek a világot, sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartanatok a barátaitokkal és munkatársaitokkal, valamint az internet abban is segít, hogy hivatalos ügyeiteket kényelmesen és gyorsan elintézhessétek. Viszont az internet veszélyei csak azok tudják megérteni, akik értek már át internetes zaklatás, vagy esetleg hirtelen eltűnt a bankkártyájukról a pénz. Ma ezt a témát fogjuk egy kicsit átbeszélni, és reméljük, hogy hasznos tanácsokkal fogtok gazdagodni.
1: Szerintünk az első és legfontosabb, hogyha az interneten ismeretlen írátok, ne válaszoljatok neki. Vannak azok az ismeretlen személyek, akik azzal közelednek felétek, hogy emlékszel rám, vagy megismersz még? Az ilyen üzenetek biztosan nagyon felkeltik az érdeklődéseteket, és nagy a valószínűsége, hogy válaszoltak is rá. Ezzel alapjában véve semmi gond sincs, mivel mindenki szeretné újra tartani a kapcsolatot egy régi ismerősével, de figyeljetek oda, hogy addig ne adjatok meg személyes adatokat, és ne küldjetek fényképeket magatokról, amíg az illető el nem mondja, hogy pontosan ki ő, és ti nem ismertek rá.
2: Ha biztonságosan szeretnétek használni az internetet, tanácsoljuk, hogy közösségi profiljaitokon ne adjatok meg személyes adatokat, például e-mail címet, telefonszámot, esetleg lakcímet. Ha regisztráltok egy közösségi oldalra, vagy bárhová, igyekezzetek minél személytelenebb jelszót megadni. Ezt azért javasoljuk, mert a hozzátok kötődő jelszavakat mindenki könnyebben kitalálja, így nem tanácsoljuk, hogy házi állatotok, vagy esetleg saját nemetek legyen a jelszó.
3: Biztosak vagyunk abban, hogy ti is rengeteg internetes felületen regisztráltátok magatokat. Itt arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy minden egyes platformon, ahol regisztráltatok, próbáljatok meg különböző jelszót beállítani. Lehet, hogy nektek egy kicsit nehezebb lesz ezeket megjegyezni, de ha felírjátok egy papírlapra, amit mindig magatoknál hordotok, ez a probléma is meg van oldva.
0: Azt is javasoljuk nektek, hogy ne intézzétek hivatalos ügyeiteket, valamint ne nézzétek e-mailt nyilvános wifi pontokon. Itt ugyanis simán lehet úgy beállítva a rendszer, hogy megegyezze a jelszókat, amikkel regisztráltak rá.
1: Ha esetleg nyilvános helyen jelentkeztek be internetes fiókjaitokba, figyeljetek oda, hogy az adott számítógépet ne hagyjátok őrizetlenül, addig, amíg be vagytok lépve rajta. Az internetezés végén pedig figyeljetek oda, hogy jelentkezzetek ki fiókjaitokból.
2: A most következő rész inkább a tinédzser korosztálynak szól. Nagyon sokan beszélnek ugyanis meg cseten randit vagy találkozót ismeretlen emberekkel. Ez néha tényleg jól tud elsülni, és lehet, hogy olyannal találkoztok, aki később a legjobb barátotok lesz, vagy esetleg megtaláljátok életetek párját. Viszont azt ne felejtsétek, hogy ez egyáltalán nem veszélytelen. Így ha ilyen találkozóra indultok, kérjetek meg egy felnőtt családtagot, hogy kísérjen el titeket az első pár alkalommal.
3: Utolsó tippünk, hogy a közösségi oldalakon csak olyanokat jelöljetek vissza, vagy engedélyezzetek, hogy kövessenek titeket, akiket ténylegesen ismertek. Az ugyanis sosem jó, ha ismeretlen emberek látják az általatok kirakott képeket és helyeket, ahol jártok.
2: Amúgy veletek volt már ilyen?
0: Egyébként velem történt egyszer egy ilyen, hogy ilyen szimpla vasárnap este, és rám írt valaki az Instagramon, hogy szia, megismersz még, és mondtam neki, hogy nem, hát honnan kéne. És akkor elkezdi, hogy ő az iskolából ismer engem, és mondtam, hogy hát ez így elég tág, úgyhogy mondjon még valamit, és akkor mondta nekem, hogy neki nincsen kedve irogatni, és akkor felhív videócsatán, vegyem föl, ha otthon vagyok. És mondtam, hogy én addig vele nem videócsatálok, amíg el nem mondja, hogy ő pontosan kicsoda, és hát le is tiltottam úgy, ahogy volt.
1: Szerintem nagyon jól tetted, és szerintem ti is tegyétek ezt, ha veletek valami hasonló történik. 97.5

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
2: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
1: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
2: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
1: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
2: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenysége helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
1: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben. Y'all ready?

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt, a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97. Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegemilla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk.

0: jelentjük, és Sal Abruscato dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenei a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez lát az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
1: A Type O Negative azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Type O Negative névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Type O Negative demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
0: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázsrockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
1: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
0: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
1: Type O Negative 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Type O Negative az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
0: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Type O Negative elvált. 97.5 All the time.

0: Storic pleťkár. Ișot tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. Elkezdődött az El Niño. A világ legnagyobb bálnatemetőjét fedezték fel. A mikrofonnál Sarf Janka. Új dokumentumfilm mutatja be Taylor Swift felemelkedését és pályája buktatóit. A Becoming Taylor Swift az amerikai énekesnő útját követi nyomon a country zene világától egészen addig, hogy korunk egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb pop előadójává vált. A két részből álló produkció a Brit Channel 4 megrendelésére készült, és már elérhető a ZDF streaming platformján. A rendező Guy King a történetet a Nashville-i kezdetektől indítja. Archív felvételek, hanganyagok és dalrészletek segítségével mutatja be, hogyan kezdett Swift már a gyerekkorában dalszerzéssel foglalkozni, és miként jutott el kigyartásának tehetségének, valamint családja támogatásának köszönhetően első lemezszerződéséig. Kezdetét vette az El Niño, az éghajlati jelenség, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal, NOAA, bejelentése szerint az El Niño a csendes óceán trópusi részén fejlődött ki és egyre erősödik. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekordmeleggel járhat még 2027-ben is. Az NOAA akkor nyilvánítja ki egy El Niño létrejöttét, ha a csendes óceán egyenlítői területein tartósan 0,5 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Intenzitását szintén az óceán felszín hőmérsékletének emelkedése alapján határozzák meg. Erős El Niño-ról 1,5 Celsius fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. A legidősebb, legmélyebben fekvő és legnagyobb kiterjedésű bálnatemetőt találták meg az Indiai óceán mélyén. A Guardian beszámolója szerint több mint 5 millió éves fosszíliák is találhatók, amint egy 1200 kilométeren elterülő helyszínen. A bálnatemetők nem ritka képződmények, legtöbbjük kevesebb, mint 4 kilométeres mélységben. A most azonosított terület azonban 7 kilométeres mélységben húzódik és több száz bálna maradványait tartalmazza. A kutatók búvárhajók segítségével merültek a bálnatemető helyszínére, összesen 485 bálna fosszíliát azonosítottak, valamint 5 frissebb tetemet. Társulati üléssel zárta idei évadát a Vörösmarty Színház. A hagyományokhoz hűen ennek keretében adták át az évad színésze, az évad színésznője, az évad nem művész állományú dolgozója elismeréseket, valamint a Vörösmarty gyűrűdíjat is. Az idejében Sarádi Zsolt, Ladányi Júlia és Németh Marian, Méri vehette át a társulat által adományozott díjakat. A teátrum vezetője Dolhai Attila értékelte a 2025-26-os évadot. Mint mondta, erős évadot zárt a társulat, hiszen 10 premiért mutattak be 3 játszóhelyen, és összesen 420 előadást láthatott a színház közössége, emellett 38 tájelőadást szerepelt a műsornaptárban. A színház látogatók száma több mint 89 ezer volt. Az Antarktisz két legsebezhetőbb gleccsere, köztük a hírhet világvéke, avagy végítélet gleccserként is emlegetett Waits. A felszín alatt kavargó, gyorsan változó óceáni örvények miatt a vártnál is gyorsabban olvad. Egy friss kutatás szerint ezek a víz alatti viharok olyan erőteljes turbulenciát keltenek, amely rövid idő alatt is drámai mértékben pusztítja a jégtáblát, ez pedig hosszú távon súlyos, globális tengerszint emelkedést indíthat el.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A következő idényben az Albát erősíti a 26 esztendős Meleg Gergő, aki immár a magyar válogatott stabil tagja, írta a klub a közösségi oldalán. Az elmúlt 3 szezonban meghatározó tagja volt az MKA Pécs kosárlabda csapatának, a mögöttünk álló évadban 14,5 pontot, 7 lepattanót és 1,6 gólpaszt jegyzett meccsenként.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, nem várható légmozgás. Napközben 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Hat tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túlunalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk hat ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variált, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Vagy ha a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A korkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől ózkodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A középkorban a gyógynövények fontos szerepet játszottak a gyógyításban és az orvoslásban. Az emberek ebben az időszakban nem rendelkeztek a mai modern gyógyszerekkel, így a természetből származó növények és egyéb természetes anyagok segítettek a betegségek kezelésében és a sérülések gyógyításában.
1: Bár a régi hagyományok sokáig megmaradtak, a kereszténység új fordulatot hozott ezen a téren is. Szerzetesek karitatív munkaként betegek gyógyításával is foglalkoztak. Tudásuk az antik orvostudomány eredményein, valamint gyakorlati tapasztalataikon alapult. Általában a betegek keresték fel a kolostort. A kolostor mellé nem egyszer kórház is épült, hol a fekvő betegeket állandó megfigyelés alatt tudták tartani. Egyes helyeken csak a rendtagjai számára tartották ezt fent, de másút idegen betegek ápolására is lehetőség volt.
0: A középkorban a gyógynövényeket széles körben alkalmazták az egészség megőrzésére és a betegségek kezelésére. Az emberek felismerték, hogy a természet rendelkezik olyan növényekkel, amelyek gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezeket a növényeket a mindennapi életük részévé tették. Számos olyan gyógynövényt használtak, melyeknek ma is ismerjük a gyógyító hatását. Ezek a növények nem csak helyi eredetűek voltak, hanem kereskedelmi útvonalak révén eljutottak a középkori Európa más részére is.
1: Számos különböző problémát gyógyítottak gyógynövényekkel a középkorban. Ilyenek például a légúti betegségek. Kölgésre, torokfájásra, kakukkfüvet, kamillát és édesgyökeret használtak. Ezek gyulladás csökkentő hatásuk révén enyhítették a torokfájást és a köhögést. Megfázás és nátha esetén az echinácia és a bodzavirág segítettek az immunrendszer erősítésében és gyorsabb gyógyulást eredményeztek.
0: Emésztési problémákat is gyakran kezeltek gyógynövényekkel. Gyomorfájdalom esetén a kamilla, a borsmenta és a zsája enyhítette a gyomorégést, a puffadást és más gyomor- és bélrendszeri panaszokat. Emésztési zavarokra az ánist, az édes köményt és a gyömbért ajánlották. Ezek serkentették az emésztést és csökkentették a gyomor bélrendszeri kellemetlenségeket.
1: Nem csak belsőleg, de külsőleg is sikerrel alkalmazták a gyógynövényeket elsősorban fájdalomcsillapításra és sebgyógyításra. A bodza és az orbánzfű gyulladás csökkentő hatása segített enyhíteni az ízületi és az izomfájdalmakat. Az aloe vera és a körömvirág pedig kenőcskét használva sebgyógyulását és a bőr regenerálódását gyorsította.
0: Ez csak néhány példa a középkori időkben népszerű gyógynövények használata közül. Az emberek még sok más növényt is felhasználtak a különböző betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére. A középkori gyógynövények világa kimeríthetetlen és izgalmas, és számos lehetőséget rejt ma is a természetes gyógyítás terén.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya.